Válaszd a változatosságot! Forrás Rádió. Csak slágerek!

azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Révő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

mostanra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Folyadékpótlásra és a tűzőnap kerülésére hívja fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. 700 megawattal kevesebbet fogyasztottak a csúcsidőszakban a magyarok. Folytatódik a karbantartás miatti melegvízszünet Tatabányán. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Vasárnap este 19 órakor a csúcsidőszakban 5700 megawattal volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett, így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán vasárnap este. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek

0: egyetlen este alatt spóroltak meg. A miniszterhez több üzenet is érkezett a témában, egyben azt írták, hogy egy 6 éves kisfiú esténként körbejárja a lakást, és büszkén lekapcsolja a lámpákat, mert ő is segít az országnak. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok 1000 éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésben megköszönte az embereknek ezt az összefogást. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának közösségi oldalára vasárnap feltöltött videóban. Oroszi Beatrix, akit Köböl Anita kormányszóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztással javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. Oroszi Beatrix arra a kérdésre, mit tegyünk, ha látjuk, valaki rosszul van, azt válaszolta, kérdezzük meg, fáj-e valamie, szédül-e, próbáljunk hideg vizet adni neki és hűvös helyre kísérni. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra. Ha azt érezzük, hogy kicsit is kezdünk szédülni, bizonytalanok vagyunk abban a pillanatban, jelezzük ezt azoknak, akikkel együtt vagyunk, vagy egy ismeretlennek, és kérjünk segítséget. Ha pedig azt látjuk, hogy valaki más nincs jól, akkor ajánljuk fel a segítségünket, fogalmazott Oroszi Beatrix. Folytatódik a karbantartás miatti melegvízszünet Tatabányán. Augusztus 3-ától 7-éig, vagyis hétfőtől péntekig Dózsakertben számíthatnak erre. Augusztus 11-én, 12-én pedig az egész város ellátását érintő erőműves leállás lesz majd. A Tészol ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatás azonnal újra biztosítják.
1: Időjárás.
0: Ma a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, melyekből helyenként lehet zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül, reggel 26, délután 38 fok várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt, és figyeljenek oda a folyadékbevitelre.
1: A műsorszám termék megjelenítés.

0: Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Itt van velem az Andi. Szia, jó reggelt neked is!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, hogy telik? Nekem ez a péntek ez most eléggé küzdős, nem tudom miért. A péntekek ennél simában szoktak siklani.
2: De igen, nekem is. Én el is aludtam reggel, úgyhogy...
1: Tényleg?
2: Éppen, hogy beértem, igen.
1: Milyen szundis vagy? Tehát nyomogattad a szundi gombot?
2: Igen.
1: És hány szundis vagy? Én azt hiszem most éppen kettőn állok, tehát a másodikra már így ébredgetek.
2: Én három.
1: Három?
2: Aha, igen.
1: Hát figyelj, azért jó, hogy itt vagy, meg nyilván korábban érkeztél, mint én a mai napon is, tehát hogy a hírszerkesztőket megverni ebben a rádióban gyakorlatilag nem lehet. Ráadásul most van ezer dolog, nem? Itt az energiafogyasztás, hallgatom, te is mondod, mindenféle problémák, igen, meg nehézségek. Töltsük fel a mobilunkat, amíg még lehet.
2: Ja, igen, meg a mi az, amit a powerbankot, mert azt még lehet utána használni plusz töltésre.
1: Azt is töltsük. De figyelj, hogyha nem lesz áram, akkor a témánk is tártalan, de amíg van áram, addig ezt mindenképpen meg kell majd beszélnünk. Viszont előtte boldog keverékkutyák napját neked is.
2: Na, az van, keverékkutya nap.
1: Neked olyan van?
2: Nem. Nekem fajta tiszta.
1: A keveréknek
2: mentett
1: számít minden.
2: Mentett egyébként, mentett kutyus, de...
1: Mitől számít valami keveréknek? Tehát az is keveréknek számít, ami idézőjelben fajta tiszta, de nem tudod igazolni, vagy ez úgy van, hogy csak az keverék, ahol mondjuk apa és anya más?
2: Csak az keverék, igen, mert ugye hiába nem tudod igazolni, attól még ugye fajta tiszta a kutyát, csak ugye nincs törzskönyve.
1: Tehát akkor a vizsla, tacskó gyermek, hát az keverék.
2: Elég igen, erősen. Bár mondjuk megnéznék egy ilyen házasítást, de hogy igen.
1: Igen, ott az a neccesebb, hogyha a tacskó a hím, de többnyire...
2: Nem.
1: Mi az? Hogy megy oda föl?
2: Hát legugol. A tacskó, hát legugol, vagy leül a vizsla, és
1: az a nehezebb,
2: úgy
1: ha
2: megy
1: a vizsla a hím.
2: Hát én legalábbis így képzelném. Hát
1: jó. Nem erről akartam beszélgetni, de azért nem baj, hogy érintettem.
2: Annak nehezebb, mert a tacskó nem tudja fölemelni magát, de ugye a vizsla le tudja
1: ez
2: tenni
1: lesz a...
2: magát.
1: Mit csinál? Mit csinálunk ebből? Ez lesz a vita, vagy a tavi? Mind a kettő jó. Vita, az jó, az jobban tetszik. Vita tigris. És még egy nagyon-nagyon fontos SMS érkezett a vizsla tacskó párosításunkra. Ezt tudnom kell. Ha a vizsla beáll az árokba, akkor minden megoldva. Szívesen.
2: Na,
1: köszönjük szépen a szakmai hozzászólást. Először operáltak humanoid robotok élő alanyt. Vagyis végre nem egy halott húson tesztelték a dolgot. Azért annyira még nem, tehát bulvárosan írták meg a cikket, de azért annyira még nem kell megijednünk. Nem embert operáltak, hanem élő sertést.
2: Szegény. Igen, okay. Hát mindig az állatokon tesztelünk, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ők nem élő lények, meg éreznek, de...
1: Ugye én úgy vagyok vele, hogy inkább egy disznón teszteljünk, mint egy emberen. Tehát, hogy értem én, de valamint ki kell próbálni, mint próbálnád ki? Vagy a halott bűnözőkön?
2: Na,
1: elítélt,
2: tessék,
1: halálra ítélt bűnözőkön kell műteni.
2: Hát jó, igen. Mondjuk az olyan nagyon-nagyon veszélyes bűnözőkön. Igen. De na, mondjuk egy lopásért lecsukott embert, vagy nem tudom, ittos vezetésért lecsukott embert, azért ne operáltassunk olyan nagy robottal, de mondjuk aki nem tudom hány embert megölt,
1: na, ugye?
2: Az mondjuk igen, lelkiismeret furdalás nélkül, ott mondjuk igen.
1: De egyébként eddig is voltak már ilyen robotos műtétek, engem ez mindig nagyon érdekelt, ugye hogy van magyarul? Élet 300 kiló felett. Na, abban van az, hogy ilyen gyomorszűkítő műtéteket csinál a Dr. Nozaredem robottal, és megkérdeztem egy sebészorvos ismerősömet, hogy ez hogy működik. És egyébként tök izgi tényleg, azt látod, hogy ilyenkor belefekszik az orvos egy ilyen monitorszerű valamibe, és megfogja két joystickot, és gyakorlatilag, ha ott van rajta a két keze, meg benn van a feje, akkor dolgozik a robot, ha bármit kiszed ebből, akkor nem. És van saját profilja az orvosnak, tehát hogy te nem csinálhatod meg azt, hogy te oda befekszel és elkezdesz kaszabolni, és tök izgi, hogy lehetsz más ponton, mint ahol a robot egyébként, illetve az is tök izgalmas, megkérdeztem, hogy itt lehet olyat csinálni, mint mondjuk akár a Photoshopban vagy a hangvágó programban, hogy először csak elvégzed a monitoron a műveletet, vagy akár a Wordben. Elvégzed a műveletet, és aztán nyomod rá, hogy enter, hogyha mindent jól csináltál. Tehát, hogyha nem pont oda húztad a vonalat, vagy nem pont úgy van a dolog, akkor még visszaléphetsz, és addig nem csinált semmit a robot. Tehát elvileg ez a módszer biztonságos. De hogy biztonságosabb, mint bármi más.
2: Igen, de ugye itt még mindig az ember irányít.
1: Csak hát ezzel igen, ezzel van egy nagy probléma. Ezzel az a probléma, hogy ez a gép, ez körülbelül 800 kiló, és egy bazi nagy műtő kell hozzá. És itt jön be ez, ami most a tényleg nagy újdonság, hogy humanoid robot, amit úgy kell elképzelni, hogy tényleg ilyen emberszerű formája van, 150 centi, tehát kb. Mint a Roland, kicsit magasabb.
2: Kicsit magasabb, igen.
1: Illetve 27 kiló. Tehát egy viszonylag egy kis dolog, ami ugyan még drága, de ezt azért el lehet képzelni mondjuk egy vidéki kórházban is, hogy berakják így a műtőbe, és ezt a robotot tudják ugyanígy még mindig emberek irányítani a háttérből, tehát nem az van, hogy a robot megcsinálja a műtétet, és eképpen hát elvileg pontosabban és precízebben tudnak dolgozni. Minden műtét, amit most disznókon végrehajtottak, az jól sikerült. Minden esetben laparoszkópos epehólyag eltávolítást végeztek az alanyokon, tehát ezek a malackák, ezek tulajdonképpen még boldogabban, meg egészségesebben távoztak onnan, mint mondjuk társaik, akik a vágóidon vannak.
2: Hát ki tudja, mert most, hogyha már nincs baj az epehólyagotnak, akkor ne vegyék ki, érted?
1: Jó van, na de...
2: Tehát annak is van funkciója.
1: Például így lehet, hogy lehet majd csinálni, mit tudom én, úgy szűzpecsenyét, hogy a malacam úgy életben marad. Csak kivesznek belőle egy kis részt, és...
2: Úristen!
1: A Kaliforniai Egyetem mutatta be ezt a San Diego-i kutatások során, és szerintem ez tök jó irány. Vagy nem tudom, te hogy vagy vele, de így, hogy ember irányítja, és egy robot végzi, ugye sokkal precízebb, mint amit mondjuk egy ember tud.
2: Hát úgy igen. Én addig, amíg ember irányítja ezeket a dolgokat, addig úgy nyugodtabb vagyok. De mondjuk, hogyha nem ember irányítaná, hanem most már tényleg olyan robotok lennének, amiket így hagyunk azt, hogy hadd csináljon, amit akar, az már úgy nem... Én ezzel az önvezető autókkal is úgy vagyok, hogy bármi történhet, bármilyen meghibásodás, és akkor száguldaszol, mit tudom én, akár melyik autópályán, és nem tudod irányítani az autót, és bent ülsz, és kész, ennyi volt. Meg hát ugye nem beszélve arról, hogy ezek általában ugye internet alapúak, vagy nem tudom, tehát hogy beléjük lehet nyúlni. Úgyhogy bármilyen hacker az ugye megtámadhatja ezeket a rendszereket, akár az autókról van szó, akár egy ilyen humanoid robotról.
1: Meghibásodik akkor... a Matrix. Uh-huh. Egyébként erre sok film is épül.
2: Hát ugye, nem véletlenül.
1: Igen, hogy a rendszereket például a Die Hard 4-ben is mit műveltek, csak a közlekedési lámpák átprogramozásával.
2: Igen.
1: És itt még mindig van egy oldal, amit meg lehet fogni, és szintén elég gézgi ebben a témában, hogy ki a felelősség. Mert ugye, hogyha te okozol egy autóbalesetet, vagy mondjuk a műtétnél valamit elnézel, akkor nyilván tiéd a felelősség, de itt most a robotot nem lehet ezzel a felelősséggel terhelni.
2: Hát nem, de a gyártót azt igen.
1: Ott már megint egy nagy cég van, ami mögé el lehet bújni.
2: Persze, hát
1: viszont
2: igen.
1: Nézhetjük az előnyöket is, amik meg nagyon tetszenek, tehát innentől például lehet az, hogy eddig ugye az volt is olyan ismerősöm, akinek konkrétan Chuck Norris segített, képzeld el, mert olyan műtétre volt szüksége, amihez el kellett utazni Amerikába, mert csak ott volt hozzá sebész, és akkor így Chuck Norrison keresztül valami támogatás érkezett, és akkor ő mehetett, és ott megműtötték, talán pont Texasban. De hogy meg lehet innentől azt csinálni, hogy van egy brutál jó orvosod Amerikában, és van egy beteged mondjuk itt Magyarországon, tegyük azt környén, mindig környét hozom, és meg lehet csinálni, hogy felviszed Pestre a kórházba, ahol mondjuk van két ilyen robot, és akkor nem kell odautazni, nem kerül rohadt sok pénzbe, hanem meg tud műteni téged Amerikából. Csak legyen erős a wifi.
2: Csak jó, igen, csak ne menjen el, igen. Mert akkor aztán ott vége. Na, de látod, ez a probléma.
1: A sebészek is elég biztos kezűek, tehát ez legendásan híres. Az olyan mikromilliméteres dolgokat tud vágni, meg műteni, és akkor hozzuk be azt is, hogy lehetséges, hogy tudna egy robot mondjuk olyat vágni, ami mondjuk sokkal kevésbé maradandó. Nem tudom, de lehet.
2: Biztos tudna, mert hát nyilván most, hogyha belegondolsz, akkor most hiába biztos a kezük, de mindenkinek más, gondolom, a mélység, ahogy vágja, tudod, meg a technikája. Mi sem egyformán vágjuk a húst például, tehát, hogy ez is ugyanolyan. Hogy...
1: Életből vett példa. Nagyon jó. És a robotnak nincsen rossz napja. Tehát egy sebésznek lehet rossz napja. Lehet, hogy a hatodik műtétet csinálja, tele van a mindene.
2: Igen.
1: És már menne haza.
2: Hát meg ha belegondolsz, hát meddig tart egy bonyolult műtét, akár ilyen 7-8 meg 9 órákat is eltarthat. Én amúgy mindig is csodáltam ezeket a dolgokat, hogy azért 8 órán keresztül folyamatosan koncentrálni. Tehát nem az van, mert oké, mi is dolgozunk, mi is koncentrálunk azért, de nem így, nem ilyen szinten, nem egy ember élet van a kezünkben. Tehát,
1: jó,
2: hogy
1: azért ne hasonlítsd össze a két munkát, mert nyilván nem ilyen sokkal magasabb polcon van, tehát mi csinálunk is valamit, de igen, teljesen jogos, amit mondasz. Ő nem mehet haza 8 óra után, ha neked lóg a beled. Uh-huh. Tehát, hogy ennek mindenképpen végig kell nyomni a munkaidőt.
2: Igen.
1: Előbb bíznál meg, és akkor mondok pár dolgot, most akkor mindenképpen robotban gondolkozunk. Előbb bíznál meg egy autószerelő robotban, mint mondjuk egy orvos, egy műtős robotban? Melyikben bíznál meg előbb?
2: Hát jó kérdés. Szerintem inkább a... Hát egyelőre a mostani tudás alapján inkább az autószerelős robotban.
1: Oké, hogyha lenne egy automata pilóta, autóvezető automata robot már, hogy vannak ilyen taxi rendszerek már, van, Amerikában igen. Már van, vagy lenne egy mondjuk egy orvos robot, és tegyük azt, valamilyen egyszerűbb műtétet kéne megcsinálni, mondjuk egy ilyen epehólyag eltávolítás, egyszerűbb, hát nem tudom megcsinálni. Melyikben bíznál inkább, melyikre bíznád az életedet? A taxisofőr robotra, vagy a műtős robotra?
2: Hát ha a műtős robot mögött áll egy ember, akkor a műtősre.
1: Oké, akkor emelem a tétet. Gyerekfelügyelő, babysitter robot, vagy műtős robot? Melyiket választod? Az egyiket muszáj.
2: Úristen.
1: Ugye?
2: És még mindig epehólyag van csak?
1: Legyen valami ilyen, ami annyira nem... Én itt már simán a műtőset választom.
2: Igen, én nem bíznám a gyereket a robotra.
1: Nagyon jó. Inkább műtsön a robot, vagy inkább húzza ki egy fogad?
2: Inkább húzza ki egy fogam.
1: Tényleg? Tehát akkor itt még inkább ezt választod. Oké, repülővezető robot, vagy műtő robot?
2: Repülővezető, vagy műtő...
1: Inkább repülővezető,
2: nem?
1: Úgyhogy
2: rajta is ülök, úgy...
1: De a robot is rajta ül.
2: Hát,
1: tudod, a robotika nem bánthat alaptörvényt.
2: Nem tudom, legyen a... Még hogyha úgy van, akkor berohansz a vezetőfülkébe, és talán el tudnak irányítani, hogy vezesd a repülőt. Ott még azért van egy ilyen, úgyhogy inkább akkor a repülőset válaszom.
1: Oké. Okay. Robotműtét vagy robotpolitikus? Robotpolitikus. Azért megbízhatóvá tűnik. Az tetszik nekem.
2: Aha, igen.
1: Jó, egyébként szerintem nagyon ebbe az irányba megyünk amúgy, és hogyha már vannak ilyen robothajvágók, meg nem tudom én mi, ott az is elvághatja a nyakadat.
2: Hát tehát, ott ha megkibásodik, akkor igen.
1: Jó programozás, és tudod, bejön az informatikus, és akkor hát ezt nem értem, hogy mit kell hova megeszteni, meg hova dugni. Na, ki kezd?
2: Kezdjél te.
1: Oké, jót írtál?
2: Ja, szerintem jót írtam.
1: A tiédben segített egy kicsit a Tomi.
2: Igen.
1: Jó. Aha, jó irányban van?
2: Igen.
1: Jól tartom. Oké. A fejemen a név. Ez a valaki vagyok. Én most átszellemülök egy pillanat. Nem tudom, ki vagyok, de szerintem ma férfi vagyok.
2: Nem.
1: Nő vagyok?
2: Hát...
1: Jó, ebben a múltkor is belefutottunk ebbe,
2: hogy
1: ilyen...
2: állat voltál,
1: nem
2: igen.
1: Nem hogy ilyen állati valami voltam. Jó, tehát akkor nő vagyok, magyar ajkú?
2: Nem.
1: Nem. Amerikai?
2: Igen.
1: Amerikai nő vagyok. Jó, dögös nő vagyok?
2: Uh-huh.
1: Jó, létező nő vagyok?
2: Igen.
1: Tehát akkor nem egy fiktív karakter. Egyébként filmszínészettel keresem kenyerem?
2: Nem.
1: Nem. Énekléssel keresem kenyeremet. De nem sok kenyeret eszek, hogy ne hízzak el, ugye?
2: Hát szerintem igen, de
1: amúgy vagyok?
2: Szerintem jók a genetikai, igen.
1: Jók a genetikai adottságai?
2: Igen.
1: Oké, okay. Tini vagyok?
2: Nem.
1: Tehát nem a Hannah Montana-s Miley Cyrus-os vonalat kell megragadni, mert már
2: de
1: ő sem.
2: De a Miley Cyrus se Tini már.
1: Már ő sem Tini, mi? Jó, menjünk följebb. Milyen 20-30 vagyok?
2: Hát a mikorosztályunk inkább.
1: Mikorosztályunk inkább?
2: 36 éves vagy.
1: Rendben. Na várjál, most én egy kemény. Nemrég házasodtam?
2: Igen.
1: Híres gitáros vagyok?
2: Nem, gitáros. Hát gitározni is tudsz.
1: Gitáros énekes, country.
2: Hát pop. Először countryval kezdted, és utána pop, igen.
1: Újra zenéltem a teljes életművemet azért, igen, mert a kiadótól meg kellett válni. Egy amerikai focista a pasi, én vagyok az egyetlen világsztár, Taylor Swift.
2: Igen.
1: Az egyetlen világsztár. Ó, szevasz.
2: 14-szeres Grammy díjas amúgy.
1: Be kellett volna dobnom, hogy Suzukit neveztek el rólam. Találtam egy quizt a BNN, és úgy voltam vele, hogy ebbe bele kell vetnünk magunkat. Zseniket fogunk vizsgálni. Itt azt írják, hogyha már gondolkoztunk azon, hogy teljesen másképpen gondolkozunk, mint a világ, akkor most kiderül majd, hogy miért lehet így, illetve melyik híres zseni gondolkodás módja áll hozzánk a legközelebb, és a végén pedig majd megkapjuk az eredményt, de mindig felolvasom, hogy akkor miből lehet választani, jó? És akkor kérlek, hogy egyszerre haladjunk. Tehát, hogyan töltenéd legszívesebben a vasárnap délutánodat? Lehet olyat választani, hogy becsukom a szemem, és elgondolkozom az univerzum működésén és az idő természetén. Ú, de nagyon filozófikus a dolog. Aztán van olyan, hogy leülök a hangszeremhez, vagy egy fehér lap elé, és hagyom, hogy az érzelmeim dallamokká vagy formákká álljanak össze. Lehet olyat választani, hogy rendszerezem a jegyzeteimet, és precíz kísérletet végzek, hogy bizonyítsak egy elméletet, vagy bevonulok a műhelyembe, hogy egy új világmegváltó szerkezeten vagy technológián bütyköljek, esetleg egy füzettel a kezemben a természetet járom, és vázlatokat készítek mindenről, amit látok. Azért ezek elég elmondtak, nem?
2: Elég, igen. Mert hát ilyeneket mondjuk nem nagyon szoktunk csinálni.
1: Pont ez sem a hétvégén. Én, ha tehetem, ja, bekapcsolom a Netflixet és döglök.
2: Igen.
1: És iszom valami jót, esetleg jacuzzi.
2: Ez az. De ha választani kéne, akkor én inkább ezt az univerzumos témát.
1: Jó, ebből én
2: mondanám.
1: Is, mert egyébként a hangszer elé beülnék szívesen, de mostanában nem foglalkoztam ezzel.
2: Na jó, de akkor inkább azt választ,
1: inkább
2: hogy azt csinálnád.
1: Tehát azt választom,
2: igen.
1: Amit a legszívesebben
2: csinálnál, igen.
1: Jó, akkor én az első kérdésnél elvéreztem. Rendben, akkor te gondolkozz az univerzumon, én meg beülök a kis szinti mögé.
2: Jó.
1: 11%-kal már közelebb vagyunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy Einstein vagy Frank Einstein, nem tudom, mi lesz a vége. Azt sem tudom, miből lehet választani. Mi bosszant fel leginkább Andi a mindennapokban? Nincsen Andi verzió. A felületes munkavégzés, az értelmetlen bürokrácia, a szabályok és az unalom, ha ellopják az ötleteimet, vagy a szellemi korlátoltság?
2: Hát ez... Ebből többet is tudnék választani,
1: én
2: ilyenkor
1: tudnék.
2: Ez olyan rossz.
1: De szerintem az értelmetlen bürokráciát választom, vagy várja, lehet, hogy a szabályok és az unalom. Nem szoktam unatkozni. De most akkor melyiket válasszam, mert ha ellopják
2: hát
1: az ötleteimet.
2: Hát a bürokráciát.
1: Bürokráciára nyomok, te?
2: Én ha ellopják az ötleteimet. Arra mentem rá.
1: És nincs valami, amit ellophatok? Egyébként van ilyenet, hogy mit loptak el legutóbb? Most csak nem is kell megnevezni, de hogy mit szoktak ellopni.
2: Nem feltétlen. Olyan ötletet nem loptak még el, ami annyira fontos lett volna.
1: Az a pasi kell nekem, és valaki ellopja az ötletet.
2: Olyan van, hogy valamit kitalálok, és utána más megvalósítja. Olyankor azért szoktam egy kicsit úgy bosszankodni, de hát kiküldtem az univerzumba, szóval.
1: Na figyelj, nekem,
2: így jártam.
1: Nekem annyi zseniális ötletem van, hogy érted, most ellopnak egyet, van még sok.
2: Hát, jó.
1: Ez nagyon idegesítő, tényleg nekem volt egy nagy ötletem, amit képzeld el is küldtem az RTL klubnak, leírtam, minek hívják ezt szinopszis formájában, el is küldtem, le is adtam, és megcsinálták. És nem az én ötletem alapján, valószínűleg meg se nyitotta senki soha az e-mailt, de ez az árulók sorozat, hogy egy gyilkosos játékból kéne valami, azt én elküldtem nekik szinopszisban, és aztán jött a külföldi licensz pár évvel később.
2: De jó.
1: Az egy kicsit idegesítő, mert lehet, hogy abból lehetett volna pénz,
2: hogyha
1: nem akkor és nem úgy csinálják meg, de mi nagyon sokat játszottuk ezt. Hogyan kezdesz hozzá egy új feladathoz? Elméleteket gyártok rá, elkezdem tesztelni a gyakorlatban, megfigyelem a részleteket, kivetítem a lelki szemeim elé, hagyom, hogy magával ragadjon a flow, én egyből elkezdem tesztelgetni. Nem érdekel a felgyullad, használati utasítás a gyengéké. Majd a füsttől kinyitom.
2: Én lehet, hogy ez a kivetítem a lelki szemeim elé, vagy elméleteket gyártok rá. Ez
1: akkor
2: a kettő.
1: Te vetítges.
2: Jó, vetítgetek.
1: Mi lenne a legfontosabb üzeneted nem az UFO-kornak, hanem az utókornak? A zene nem csak hangok sorozata, hanem a lélek visszatükröződése, azt a rohadt. Tanulmányozd, ebből ki lenne? Vagy mi lesz ebből valamilyen izéjen, Bach? Tanulmányozd a természet tudományát és a tudomány művészetét. Az életben nem kell semmitől sem félni, csak meg kell érteni. A jelen az övék, de a jövő, amiért dolgoztam, az enyém, azt a rohadt. A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás.
2: Hát én itt a zenére megyek.
1: Tényleg?
2: Okay. Nekem az a legszimpibb.
1: Hát, én is azt nyomom.
2: Te ki lettél?
1: Azt a rohadt, majdnem ezt mondtam be a Bach-hal párhuzamosan, ez lett volna a másik, amit bemondok, csak nem annyira éreztem. Nem, én Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart vagyok, kérlek szépen, 100%-ig a kis lázadó gyerek, aki zseni, de lázad. Azt írja, hogy számodra a merev logikai struktúrák helyett a belső megérzés és a flow élmény a legfontosabb harmóniát, inspirációt hoz a jelenlétem az életedbe, Andi. Te?
2: Hát én Albert Einstein lettem.
1: Ne! Megvan a kis Einsteinünk. Tehát egyébként tisztára, most így ránézem.
2: Olyan, igen. Még
1: ez relatív.
2: Amúgy az életérzést tudnám, amúgy amit ő képvisel. Azt írja, hogy nem elégszel meg a sablonos magyarázatokkal, vagy a bürokratikus szabályokkal, mindig a dolgok mélyére ásol, hogy megértsd a folyamatok mögötti valódi logikát. Óriási képzelő erőd van, ami segít abban, hogy a nehéz helyzetekben elrugaszkodj a megszokott sémáktól, és teljesen új perspektívából közelítsd meg a feladatokat. Kiválóan kezelsz komplex, kaotikus információhalmazokat, és képes vagy ezekből tiszta, átlátható rendszert formálni.
1: Azt a de szép. Nekem meg a belső megérzések és a flow. Hát, mondjuk itt azt írja, hogy ezek a flow élmény jelentik a legfőbb iránytűt munkában. Képes vagy az érzelmeidet és a környezeted hangulatait, a belső világodat közvetlenül kreatív energiává vagy egyedi alkotással formálni. Jó, ez működik, de kicsit olyan ez, mint a horoszkóp, hogy ez szerintem ez sokakra rávetíthető, akik alkotó emberek. De itt az a lényeg, hogy nálam az inspiráció, az alkotás van elől, nálad meg a gondolkozás és az ilyen belső elmélkedés. Jó van. A magunk ugye mind a ketten bolondok vagyunk.
2: Tehát, hogy, tényleg, igen.
1: Igen. Te szebb kort értél meg.
2: Én igen.
1: Na mindegy, igen. Meg te nem tudom. Te
2: meg több... talán kicsit könnyebb lehetett az életem, mint neked.
1: Igen, viszont te több pólón vagy rajta, nekem meg híresek a golyóim. Naphíre, mit hoztál? Nagyon mosolyogva jöttél be, azt hiszem, hogy témádnál vagy.
2: Igen, mert arról szól a cikk, hogy milyen személyiséget árul el az, hogyha például idegesít az minket, ha valaki lassan sétál a járdán előtt.
1: Ó, micsoda probléma, hallod? Hadd mondjak el nagyon gyorsan egy történetet. Apa, amikor magyar forgalomból nyaralás alatt átmentünk Ausztriába, és megtapasztalta a nyaralás alatt, hogy ó, hát itt milyen nyugalom van, és hogy itt mindenki tartja a sebességhatárt, nem akarnak minket kielőzni. Jaj, milyen jó ez tartott, ez 2 percig rohadt, miért nem mentek, hogy nem igaz, hogy mindenkit ráér. Mariel Hilfer napon, vagy mi az ez? Én ezzel úgy vagyok, hogyha nagyon ráérek, nagyon nyaralok, akkor oké, de ha megyek valahova, a világ egyik legidegesítőbb dolga.
2: Hát, ha valahova sietek, akkor általában engem is szokott idegesíteni, de ez akkor a legdühítőbb, amikor ki se tudod kerülni, mert vagy így kacsázik előtted, vagy ugye ketten csinálják ezt előtted, és elfoglalják az egész járdát.
1: Mindezt képzeld el a bevásárlóközpontban, ahol már mennél levenni a terméket, és pont ott nézelődik, pont úgy nézelődik, és pont akkor lép hátra, amikor te ott elsurrannál, és akkor összeértek, és akkor jaj, elnézést, jaj, bocsánat, még ez is idegesítő, hogy még bocsánatot is kéreget. Na jó. A mozgó lépcsőn, ott is idegesítő, hogyha mennél gyorsabban, és valaki nem enged.
2: Igen, bár ugye általában, hát Pesten van az a szabály, ugye tudjuk, hogy az egyik oldalra kell állni, hogy
1: senki
2: ugye mellette
1: eltölt.
2: Hát azért nagy, az esetek többségében tartják. Aki nem sűrűn jár Pestre, a vidékiek, ők egyébként el szokták ezt követni.
1: Amúgy, hogyha te csak úgy lófrálsz, hogy valahol állsz, akkor te figyelsz arra, hogy legyen melletted hely, mert én többnyire igyekszem, de azért néha én is belefutok, hogy én vagyok a barom.
2: Igen, néha én is belefutok, de azért én az esetek többségében szoktam erre figyelni, pont ezért, mert engem is idegesít, hogyha elállják az utat előttem.
1: Na és ez mit árul el róla?
2: Na azt mondják, hogy ugye ez nem a másikról szól, hanem tulajdonképpen arról, hogy hogyan érzékeljük az időt, és hogy milyen elvárásaink vannak ezzel szemben. Tehát, hogy igen, ez azt árulja el, hogy hogyan viszonyulunk az időhöz, a stresszhez, meg az elvárásokhoz. De egyébként képzeld, erre is van már egy angol kifejezés.
1: Na.
2: Ez a sidewalk rage. Az a járdadű, az a neve.
1: Járdadű, ami a járdán kialakul, hogyha előtted totyognak?
2: Igen. Úgyhogy most már mindenre van egy kifejezésünk.
1: Amúgy az is megfigyelhető, hogy ahogyan vannak az autósoknál, hú, de nem szeretem azt a fajtát, az olyan, aki kivág mögüled, és akár jobbról is megelőz, hogy a gyalogosoknál is van ez a típus, aki így elstartol, és én például gyalogosban, már autóban ezt megvetem, gyalogosban én ilyen vagyok. Tehát, hogy én figyelem a rést, nézem, hogy hol jönnek úgy szembe, hogy én ott még elsurranok, és olyan pofátlanul kielőzök, hogy csak na.
2: Hát ilyenkor, amikor idegesít, hogy lassan mennek előtted, akkor igen, meg kell találni azt a kis rést is. Engem mondjuk az jobban szokott idegesíteni, hogyha jönnek velem szemben, ketten, és látják, hogy jövök, de nem állna arrébb egyik se, hogy elférjek. Nekem kell lemennem a füves részre, hogy el tudjak menni, mert ők nem hajlandók elengedni egymás kezét, vagy nem tudom, ellépni egymás mellől, mögé lépni, tehát, hogy ez, na, engem ez jobban idegesít.
1: Ja, ha én egyedül vagyok, simán átvágok közöttük. Nem érdekel, hogy szerelmes pár. Én ott megyek. Mennem kell, megyek.
2: Ja, igazad is van egyébként.
1: Tudod, mi bosszant még? Ott nem is feltétlen tötymörgök, de gyakran előfordul, ez viszont elvárás téma szerintem, az felcseszi az agyamat. Ha sétálok valahol, járdán, és rám csengetnek biciklivel vagy rollerrel, ott a kormányot kerülj ki, ne csengedgess, mindig
2: hát
1: beszarok.
2: Jó, de nem, ha nem tud biztonságosan kikerülni, mert elfoglalod
1: meg.
2: Az jó,
1: egy járda.
2: De neked egy pillanat arrébb lépni, de ő neki ugye le kell szállnia, amit, na, azért én ezen nem szoktam amúgy.
1: Lehet, hogy azért, mert én ilyen megijedős vagyok, tehát hogy én ezekkel nagyon meg tudok ijedni, hogyha most a vonattól is egyetlen egy bajom van a vonattal, engem nem érdekel, hogy késik, nem érdekel, hogy pontatlan, nem érdekel, hogy nem megy a klíma, tényleg semmi nem érdekel, állnom kell, megoldom. De amikor állok a pályaudvaron, és mögöttem elhúz egy vonat, és dudál egyet,
2: igen,
1: akkor már mi összesznek dudál? Ha már ott vagy, már úgyse tudsz odébb lépni.
2: Ja, akartam, én is meg szoktam ijedni.
1: Én csak ebben a hónapban 2-szer kaptam szívszélütést emiatt, és nincs 7 életem, mint egy macskának.
2: Igen. Mondjuk te azért nem nagyon szoktál vonatozni, nem?
1: Hát most a kezem miatt. Most
2: azért
1: átszoktam.
2: Mondom, hogy amúgy nem szoktál, és hogy...
1: De hogy ezt szerintem nem lehet megszokni.
2: Hát, igen, mert azért, mert nagyon hangos. Hát azért más, amikor mögötted a bicikliről rád csengetnek, mint azért, amikor a vonat dudál egy hatalmasat.
1: És van valami, amit itt javasolnak? Vagy ez csak egyszerűen egy olyan dolog, amit meg kell szoknunk, ilyenek vagyunk, és ez van. Vagy ha ők nem javasolnak, akkor te javasolsz bármit, hogy mit csinálják, ha ilyen idegeskedős vagyok?
2: Igazából itt azt írják, hogy fejleszthető ugye a türelem, tehát az a lényeg, hogy türelmesek legyünk. Itt azt írják, hogy mindfulness, vagy hála gyakorlatokkal lehet csökkenteni a bosszúságot. Hát figyelj, én azt mondom, hogy ha rossz napod van, akkor nem fogod tudni, viszont azért, hogyha neked is jó napod van, akkor szerintem azért le lehet nyugtatnia magát az embernek, meg ha nem vagy késésben, tehát ha késésben vagy, akkor teljesen mindegy, milyen technikákat alkalmazol szerintem.
1: Igen, szerintem ebben igazad lesz, és itt megint az van, hogy igen, vannak olyan napok, amikor tényleg meg tudom ezt mosolyogni, meg ki tudok röhögni egy-két ilyen embert. Mi volt ez az angol szó? Te megjegyezted? Tudom, már leraktad a jegyzetet, szegényem.
2: Valamilyen rage.
1: Próbálom megtalálni, csak hogy...
2: Sidewalk rage, aztán.
1: Sidewalk rage. Na, akkor megint tanultunk valamit, köszönöm szépen.
2: Igen.
1: Ha ilyet tapasztaltok, akkor 10-ig számolni, mindfulness, és csak utána lökjétek félre azt a szerencsétlent.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: Fél hét után járunk 5 perccel. Hát ennél vidámabb reggel kívánunk mindenkinek. Egy igazán sikeres férfi hétfő reggel a szeretőjét mássza meg, nem a dugót az M1-esen, Ádikám.
3: Jaj, de szépen mondtad, de én boldog vagyok, mert túléltem ennyinget. Mit túléltem? Még élveztem is.
2: Hallod? Jó van, arról majd meséljél.
3: Jó, de út,
2: mi van
3: út,
2: az M1-esen?
3: Most estem be mennyi? 5 perce? Tehát nagyjából így?
2: Hát nagyjából, ma maximum 6.
3: Egy órát álltam, képzeld el, és tulajdonképpen minden volt. Tehát próbáltak az emberek menekülni, ott átfordulni, visszafordulni, torlódtak, dudáltak, üvöltöttek, stresszeltek, aztán letereltek a benzinkútnál, a másiknál vissza, de egy órán ment el ma reggel ezzel.
2: Na kérem, mondom akkor a részletes infókat, jó? Csak hogy mindenki képben legyen. Szóval, baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az átterelt sávon, Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél 3 személyautó ütközött össze, és emiatt mind az átterelt sávon, mind pedig az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megállt a forgalom. Budapest felé most kivételesen személyautóval érdemes a külső sávban haladni, és legkésőbb a 39-es kilométernél lévő Óbarok-Bicske csomópontban elhagyni az autópályát. Hegyeshalom felé már több mint 5 kilométer hosszan torlódott fel a kocsisor, szerintem van az már 8, és amúgy elnézve az élőtérképet, így aki teheti, az M0-ás autóút csomópontjánál, a 15-ös kilométernél, vagy a Sasfészektó pihenőhelyen keresztül a 22-es kilométernél tud az 1-es főút felé kerülni, szóval úgy beállt a pálya, mint annó a haverjaim a fősulis bulikon heti 2-3-szor.
3: Micsoda szép hasonlat. Közben Gyula írta le nagyjából ugyanezt, halló-halóval és balesetmenteset üzenettel. Azt nézem, hogy fényképet is küldött, hogyan az emberek piknikeznek. Ez akár én is lehettem volna. Az a durva az egész történetben, hogy egy hónap után én ma vezettem először. Jó volt ez a kis cabrio 150 méter, amit levezettem, oké, okay, de hogy nekem ez volt ma a vezetésem, és rögtön ebbe csöppenek bele. Tehát egy hónapig semmi, visszatérek, aztán szívok.
2: Nem gondolod, hogy
3: összefügg?
2: Te hozod a bal szerencsét az M1-esre?
3: De. Többnyire az előttem haladó 150. autó fog ütközni. Ezt számoljátok ki ügyesen.
2: Jó, hát igen. Na, tehát ne menjetek annyival az Ádi előtt. Nem, egyébként tényleg pek, tehát hogy pont hétfő reggel, lehet, hogy ma már ugye többen visszatértek mondjuk szabadság után, és esetleg nem tudom, az baj, tehát 3 autó ütközött össze. Tehát legalább egy valakinek azért bénának, hülyének, nem tudom milyennek kellett lenni vélhetően.
3: Hát meg aztán itt reggel, na mindegy, tegnap jöttünk vissza ugye a Balatonról, tegnap délután este, ott is megfogtuk, tehát ott az M7 is beállt meg, ráadásul a kerülő útvonalon is sűrű volt, torlódott, szóval nyáron nagyjából ezek a szakaszok, amik igazán zavarók lehetnek, és mindig látsz egy-két olyan embert, aki bizonytalanul vezet, vagy nem tudja mi a helyzet, vagy majdnem elalszik, szóval azért nagy számok törvény alapján ez úgy benne van a pakliban, most azért fokozottabban kéne figyelni.
2: Így van, úgyhogy tényleg óvatosan, M1-es pedig kerüljétek úgy, ahogy van. Én az élőtérképen azt látom, hogy Újbaroktól Pestig egy nagy, masszív, piros csík mind a két oldal, de úgyhogy ennyi.
3: Miért? Most rakták rendben a műsorrendet. Szerintem most már lehet nézni. Jó, hát más téma. Időjárás. Ki nyerte a kis fogadásunkat? Néztél? Nézd már vissza, légy szél, míg én elmondom, hogy mi van ma, hogy 37 fölé mentünk. Én néztem az órámat, nem mentünk fölé nálam.
2: De hát a 38 az biztos, hogy volt, a 9-et nem tudom.
3: Mondtál?
2: Igen,
3: ki azt
2: nem tudom.
3: Itt kinek?
2: Azt nem tudom. 38 biztos, hogy volt, mert azt mértem, tehát azt tudom. De hogy 39-et, mérte valaki 39 fokot a hétvégén?
3: Cukormentes csokit kihoz kinek, ez dől el, szóval írjátok meg, tegyetek igazságot. Azt nézem, hogy 24 fok van már most, 25 kemény, és ugye 37 lesz a csúcs, esőre ne nagyon számítsunk, és hát figyeljünk oda, amire oda lehet figyelni, tudod, ez a klíma, ne menjen feleslegesen, meg ne locsolj.
2: Így van, igen.
3: Mifület nem kell locsolni.
2: Hát az, na, nekem látod ilyen szempontból könnyebb, úgyhogy én már eleve egy ilyen energiahatékony életmódot folytatok.
3: Adj nekem tanácsot, mert én tényleg be akarom tartani, és szerintem be is fogom. De a nyaralás alatt berohadt egy doboz dinnye a kocsiba. Olyan büdös dinnyeszag van, hogy belülről kimoshatom, ha mondjuk kézmosóvizet leviszek egy lavorban. Az úgy oké? Okay?
2: Hát az oké, okay, de csak egy lavornyi, kis lavornyi.
3: Kis lavor, és akkor a rohadt dinnye eltűnik, elszáll?
2: Hát azt nem tudom, de egyébként elhiszem, mert az baromi büdös tud
3: vagy
2: lenni.
3: Írjam fölül valami büdösebbel. Tehát hal, fokhagyma, hagyma valami.
2: Igen, vagy esetleg van az a nagyon büdös hal, tudod?
3: Aha.
2: Azt beteszed, azt a konzervet. Tűző napon bezárad így 40 fokot, 1-2 órát.
3: Na, ezt
2: elnyomja a dinnyeszagot.
3: Ezt csináltuk dinnyével. Hallod, olyan kemény dolog alakult ott ki. Ja, és még egy élmény, ezt el akarom mesélni. Voltunk ilyen wellness fürdő, vagy ilyen gyerekbarát helyen, és képzeld el, amíg én a hajnalon játszottam, addig a családom többi tagja kikérték a jeges kávét. És így adták nekik a jeges kávét, és tippeld meg, mennyibe került. Ketten ittak jeges kávét.
2: De várjál, mennyire luxi helyen voltatok?
3: Mint sima ilyen gyerekpark. Jó, hát luxi nyilván, mert ugye kevés olyan van, hogy játszóház és strand egyben, de ez ilyen játszóház strand.
2: Uh-huh, játszóház.
3: Két jeges kávé.
2: 3000.
3: 9000.
2: Ne csináld!
3: 9000, 4000 per kávé, és még egy ezres a felszolgálási díj, ami az a 20 centi volt, amit átemeltek a pult fölött, és még ferde szemmel néztek, hogy nem adnak jattot.
2: 9000 forintot kértek-e 2 darab jeges kávéért?
3: Hallod? A heti kaja pénzünket leittuk.
2: Hát a 3000-et is úgy mondtam be, hogy jó, az még úgy. Egyébként így, hogy 9000-et?
3: 4000 per jeges kávé, 3990 plusz kiszállítás, hogy mi az felszolgálási díj?
2: Hát én annyiért pizzát szoktam rendelni, ne is aragudj.
3: Pohárba kérték, az még 4,50. Néztem utána, hogy a...
2: Jég, az még, hát pláne a most a vízkorlátozás idején.
3: Van ott pizza is, és akkor gondolkoztam rajta, hogy akkor azért túlélésre játszunk, egy pizzát megeszünk. Mi a legolcsóbb? Jó, hát 3009 valami embert is, gondolom a margarita, az jó lesz az üző, most az drága, de hát valamit megeszünk. Aztán néztem, hogy nem, a margarita pizza az ilyen 4009 volt, meg 5800 volt egy bonyolultabb kombó, a 3009-es tudod mi volt? Pizza tészta olívaolajjal.
2: Majd mondd el adáson kívül, adásban nem mondd el, hogy hol voltatok, de hogy azért úgy érdekel, mert hogy oda nem szerették menni.
3: Nagyon komoly volt. De mindegy, hát nyilván azért az embert megpróbálják itt-ott ezzel-azzal lehúzni, de ez azért mindent vert.
2: Hát az azért kemény, tehát hogy 4000 forintért kapsz üres pizzatésztát egy kis olivával.
3: A Lajcsi olcsóban adja a kávét egyébként a munkásainak.
2: Az biztos, igen. Nem sokkal, de valamennyivel igen. Na, szóval, hogy azért, hát ez beszarás. Na jó, figyelj, ez azért kemény. Látod, amit megspóroltál a szálláson, jó volt egyébként az enyém kitemető mellett?
3: Semmi baj nem volt, azt leszámítva, hogy volt klíma, amit nyilván takarékosan használ ilyenkor az ember, és úgy volt megcsinálva, képzeld el, hogy két kis szoba volt, meg egy nappali, és volt egy előszoba, ami fallal el volt választva minden egyéb szobától, és a klímát az előszobába rakták. De az előszobában marha jó idő volt, a cipők nagyon boldogok voltak, a papucsok úgy szintén, benn meg megsültünk, de jó volt.
2: Jó, hát figyelj, ez legalább annyira észszerű, mint a Magyar Labdarúgó Szövetségnek az intézkedése, miszerint ugye hozzuk előre a meccseket, mert hogy energiahatékonyság értem, hogy ne kelljen világítani, és ezért délután 40 fokban rohadt meg mindenki.
3: Ja, tényleg, ez most a nagy döntés.
2: Ez volt a hétvégén, tehát előrébb hozták az összes NB1-es, NB2-es, NB3-as bajnokit. Magyar Kupa meccseket és délután játszották, hogy ne kelljen villanyvilágítást használni. A tök frankó, de ott 39 fokban ott ültek a nézők is, nem túl sokan. Tehát ebben azért úgy, na, csak kimegy ki ilyen időbe, meg ott próbáltak valamit alkotni a játékosok.
3: Ne vizet igyanak az ivószünetben, mert gondolom az van. Mi van most?
2: Persze, van. Borsodi
3: Liga?
2: Most van.
3: Vagy Mogyiszhatyi Liga, vagy mi van
2: ja,
3: most?
2: Ja, nem.
3: Valami sörről van?
2: Nem.
3: Kár, pedig valami sörszponzor lehetne, aki ad nekik egy kortyot ott az ivószünetben. De egyébként ezek a megszorítások, meg intézkedések annyira furik. Tehát valahol nagyon egyetértek, és tök jó, hogy vannak, és nagyon klassz az, hogy mennyit tudtunk megspórolni, nem tudom, nézted a számokat, de brutál mennyiségű áramot spórolt meg az ország, és ez tényleg fontos, és nagyon klassz. És értem, hogy áldozatokat kell hozni. De hogy például a Tesco dönt egy olyat, hogy nincsen náluk hűtött üdítő. Na, azt azért már ne.
2: De az mondjuk erős.
3: Kikapcsolták a hűtőt. Szerinted ezen tényleg releváns mennyiséget meg lehet spórolni?
2: Hát figyelj, ha összead az ország összes Tesco-ját, akkor lehet, hogy valamennyi, de akkor se hiszem egyébként, hogy annyira releváns lenne. Nézd, én azért tapasztaltam olyat, most nem fogom megmondani, hogy hol, bár épp az előbb mondtuk ki, na mindegy. Szóval, hogy dolgoztam ott nyáron diák munkásként, és amikor a söröket kint tartották az udvaron a tűzőnapon, 40, szintén aha, közel 40 fokba, és hát azért volt, ami így megbudjant. Ez egy régi történet, tehát hogy most ezt tényleg senki ne érezze, hogy ez feltétlenül aktualitás, mert azért rég voltam már 18 éves sajnos, de hogy akkoriban azért én tapasztaltam ilyet. Ja, de ezzel én se értek egyet. Igen, az a baj, tudod, hogy valóban kellenek a megtakarítások, mert kellenek ezek az intézkedések, hogy mind az energia, mind a víz szempontjából, csak azért a józan észszel már ne próbáljunk szembe menni.
3: Igen, legyen hideg üdítő, de ne legyen kassa. Mondjuk. Hát ott mennyi áramot meg lehetne spórolni, nem?
2: Ugye? Így a becsületkasszával működjön az egész.
3: Vagy, ha minden elcig is lerakná az elcigit most egy hétre, mert ugye azt tölteni kell, akkor az oké.
2: Igen. Nem egyébként ez, hogy tényleg öntözőrendszerek, meg járműmosás, meg medencetöltés, hogy ez ne legyen. Ezekről azért le lehet mondani, én pontosan azt gondolom átmenetileg.
3: Igen, meg egyébként az lenne egy nagyon észszerű dolog tényleg, hogyha bevezetnénk így a 40 fokban a havi egyszeri fürdést, rakhatjuk a hónap elejére.
2: Nézd, én látod, én annyira ilyen energiahatékony voltam, hogy én már a tavalyi évben sem töltöttem fel a medencénket, meg idén se.
3: Nagyon profi, nagyon profi. Ugyanakkor konkrétan gyűlöletet vált ki az emberben, más emberekkel szemben, mert mi is láttuk, ott enyingen van egy automosó, hogy mosnak autót. És azon gondolkoztam, hogy oda megyek, hogy ne mosd le.
2: És így megdobálod tojással, nem?
3: Igen, szagolj bele az enyémbe, nézd meg. Aztán milyen derék állampolgárok vagyunk.
2: Vagy körbeadod a rothadt dinnyét.
3: Nagyjából igen. És képzeld el, volt olyan hely, ahol kiírták nagy táblára a bolt elé, hogy locsolunk, de kútvízzel. Tehát, hogy ne legyen feláborodás az emberekben.
2: Sőt, hagyján, én még láttam sportegyesületek Facebook oldalán is ilyen posztokat, hogy ők is kiírták, hogy egyébként az öntözés, a locsolás a saját kútból történik, még mielőtt elkezdenék őket mondjuk támadni.
3: Ez tök jó. Tehát szerintem tényleg itt spórolni kell, meg oda kell figyelni, meg nagyon, nagyon imponáltak nekem azok a számok, nagyon klassz volt látni, hogy mennyi spórolt meg az ország. De azért vannak határok, tehát például a közlekedési lámpák áramfogyasztását ne spóroljuk meg most.
2: Így van. Na, akkor gyorsan fussunk végig, itt még van egy-két percünk, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai műsorban. Például egy nógrádi párral, Rékával és Zolival, akik ma már úgy élnek, mint elődeik, népviseletben találtak önmagukra.
3: Nagyon durva egyébként, ők visszamentek a múltba tulajdonképpen, amit sokan mondanak, hogy de jó lenne leállítani az időt, kiszakadni ebből az internetes rohanásból, egy picit így a fogyasztói kultúrát visszaszorítani, hát ők megcsinálták. És szeretnék veletek egy kicsit azon gondolkodni, hogy el tudnánk-e magunkat képzelni egy ilyen környezetben, le tudnánk-e adni olyan dolgokból, amik már mindennapjaink részei.
2: És nem csak a múltba tekintünk vissza, hanem előre a jövőbe is, mert hogy gondolatokkal is irányítható egy bizonyos kerekes szék, egy neurotechnológiai vállalat, ráadásul Elon Musknak a vállalata, olyan agyi implantátumot mutatott be, ami lehetővé teszi a mozgássérültek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekes széküket. Hát ez abszolút futurisztikus.
3: Egyrészt nagyon menő, mert sokakon segít. Másrészt képzeljétek el a Rolandot, nem egészségügyi okokból, de mondjuk egy ilyen székben, úgyhogy meglát egy jó csajt. Mi történik a székkel? Egyszerűen nem tudsz nem neki menni.
2: Ugye? Na hát, ezt fogjuk akkor így körbejárni ebben a műsorban.
3: Veszélyes.
2: Így van, a következő óra elején pedig majd mesélünk a Forrás Rádió megújult műsorrendjéről is, mert hogy a mai naptól bizony vannak itt nálunk változások, hozzuk a részleteket, addig pedig, ha van közlekedési infótok, ne tartsátok magatokban, SMS és Viber számunk 0620 978 978.
0: Forrás Rádió. Jót érzek!

0: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát. A Fidesz részt vesz a Forsthoffer Ágnes által összehívott mai egyeztetésen. A pancsovai olajfinomító is leállhat a Duna alacsony vízállása miatt. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemeski.

0: Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát, közölte az Államkincstár vasárnap az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Kiemelték, az eddigi információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt, írták a közleményben. A Fidesz ott lesz a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes által összehívott hétfői egyeztetésen, tudatta Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán vasárnap. A politikus megjegyezte, várják a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről. A Sándor Palota vasárnap közölte az MTI-vel, hogy Forsthoffer Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kérte a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről, és a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. A KTMP szintén jelezte, hogy ott lesz az egyeztetésem. A pancsovai olajfinomító működését is veszélyezteti a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása, a szerb elnök szerint, aki vasárnap közölte, ha a helyzet tovább romlik, ideiglenesen le kell állítani a finomítót. Alexander Vucic rámutatott, hogy a pancsovai finomító működési folyamatai közül négyhez is nélkülözhetetlen a Duna vize. Kertmozi várja a komáromiakat. Augusztus 8-án a Szőnyi Vásártéren autós mozi lesz, ahol 20 óra 30 perctől a Jurassic World újjászületés című filmet vetítik. Az autós mozi ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Időjárás.
0: Ma a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, melyekből helyenként lehet zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül. Reggel 26, délután 38 fok várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt, és figyeljenek oda a folyadékbevitelre.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindító sláger. Utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgan I és Roland

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra 5 perc, ez már a műsor második órája.
3: Hello!
2: És hát most teljesen aktuális, hogy útinfókkal kell kezdjünk. Baleset történt ugyanis az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az átterelt sávon Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél 3 személyautó ütközött össze, emiatt mind az átterelt sávon, mind pedig az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán megállt a forgalom. Budapest felé most kivételesen személyautóval érdemes a külső sávban haladni, és legkésőbb a 39-es kilométernél lévő Óbarok-Bicske csomópontban elhagyni a pályát. Hegyeshalom felé már 10 kilométeren torlódott fel a kocsisor, úgyhogy aki teheti, az mindenféleképpen kerüljön az 1-es főúton. A torlódás már az M0-ás autóútig is elért, a körgyűrűn is hosszan állnak a járművek, nagyjából 2-3 kilométer hosszúságban. Én azt látom jelen pillanatban az élőtérképen, hogy egy merő torlódás az M1-es Újbaroktól Pestig.
3: Roland, én itt úgy látom, hogy én nyertem a csokit, reggel hozt, hogy ne olvadjon meg, mert már most 25 fok van, és ma 37 fok lesz, de a hétvégén nem értük el a 39-et.
2: Na jó van, hát akkor ennyit a meteorológusokról, becsaptak egy csokimba fájt.
3: Ennyi. Na figyelj, egy dolgot még el akartam mesélni az előző óra végén. Ilyen strandon voltunk, medence, stb. Nem tudom, mi van most az emberekkel. Képzeld el, háromszor is megpróbáltak minket kirabolni egy délután során. Először az volt, hogy hát csak úgy strandolgattunk, benn vagyunk a medencében, és azt látjuk, hogy egy kislány játszik az én kislányomnak a játékaival. Ami nem tudom, hogy úgy hogyan került hozzá, de úgy nem nagyon akarta visszaadni, a szülők meg teljesen letolták, hogy ez nem az ő gyerekük, meg nem az ő játékuk, meg úgy igazából úgy egyedül behagyták a medencébe. Ez még hagyján. Később volt olyan, hogy a gumilabdánk megjelent egy másik medencében, nem tudjuk, hogy került oda, de a kedvencem, ezt akartam elmondani. Kérdezem így a feleségemet, hogy te figyelj, hol van az úszógumi? Én nem tudom. Oldalra nézünk, és egy kisgyerek a mi úszóguminkat használja, és megy ki vele a medencéből. És képzeld el, a kisgyerek testvére elkezd vele vitatkozni, és már ilyen sírásig folyul a dolog, hogy melyik gyerek menjen a medencével át a másik, vagy melyik gyerek menjen át az úszógumival a másik medencébe. És a szülőknek nem az volt a problémájuk, hogy a gyerek elvett egy úszógumit, ami nem az övék, hanem az, hogy akkor most melyik gyerek játszhat vele, és viheti utána majd haza. Nem tudom, mi van az emberek fejében. Tehát, hogy ami a strandon van, az közös?
2: Ezt ti mentetek enyingre, hát most erre mit mondjak? Na,
3: lehet, hogy nem a temető melletti medencébe kellett volna. Tudod, hogy kiestek a sírnak, aztán megtöltötték. Nem ott kéne strandolni?
2: Hát pofátlanak ezek a szellemgyerekek, tényleg.
3: De hogy mi az, hogy érted? Ott van a szülő, és magyarázza a gyereknek, hogy nem, most a húgod is játszom vele, a húgod vigyált a másikben. Hello, a mi úszógumink. Nem az a probléma, hogy az a miénk?
2: Nem úgy szóltak rá a kisgyerekre, hogy nem neked loptuk, a hugodnak loptuk, neked majd holnap lopunk.
3: Hát ez teljesen olyan, mint amikor a bíróságra bementünk tanúzni, és ott volt egy család, és kint az előszobában, ez így volt, ahogyan mesélem, az anyuka ült, szomorkodott, és a férj odaszólt az anyukának, hogy nem megmondtam, hogy vegyünk neki PlayStation-t, hogy ne menjen el lopni. És nem hittem el. Tehát, hogy tényleg, az a mi úszógumi. Már vártam, hogy ki fogja elszegetni a chipsünket, meg hogy kiindul el a Hondával.
2: Ugye, Petrát nem akarták ellopni?
3: Hál' Isten nem, őre figyeltem. Őt vigyázom ilyenkor. Volt még egy nagyon furcsa család, az is élmény volt, ilyenkor mindig figyelem a tetkókat, mert nagyon érdekes dolgok jönnek ki a kartetkókból, meg a tetkókból. És képzeld el, volt egy család, a legborzasztóbb tetoválás, és mindenkitől elnézést, aki ezt csinálja, aki rá tetoválja mondjuk a gyerekét a kezére, de nem a nevét, hanem az arcát, mert ahogyan így deformálódik a bőr egy idő után, ilyen nagyon ijesztő lesz. És volt egy csávó, egy ilyen 20-30 éves férfi, akinek egy nálánál idősebb férfi volt a karján, és így ránéztem Petrára, na biztosan arról van szó, hogy így az apukája már biztos nem él, és akkor ilyen szép emlék. Egyszer csak megjelent mellette ugyanaz a férfi, mint az apukája, aki a kezére volt tetoválva. Mondom, hát lehet, hogy egy szép napon eljutunk odáig, hogy hajnal magára tetovál. El tudod képzelni, Dávid, mondjuk mellkasán ott a fejed?
2: Én el, ő biztos nem, tehát ha őt kérdezed, akkor tudja, hogy nem.
3: De ez milyen creepy, hogy ott vagy a gyerekeden, ott van a de fejed.
2: Nem tudom, nekem ez nem creepy, szerintem ez
3: okay?
2: Szerintem ez menő, hát ez a szeretetnek tényleg az abszolút megnyilvánulása.
3: Én egyet tetoválnék magamra, na jó, kettőt, a PIN kódomat, meg a Gmail jelszavamat. Tehát ez folyamatosan elfelejtem, ez valahol ott lehetne.
2: Zseniális, Pergi, mert mindenféle kínai recepteket tetováltasz magadra, ugye az, az még a másik, ami menő.
3: Az.
2: Na figyelj, ejtsünk néhány szót a műsorrendváltozásról, bár ugye ezt kiposztoltuk már Instára, Facebookra, tehát nyilván lehetett látni. Tegnap az ígyszer végén azért én is megemlítettem, de hogyha ha valaki így mondjuk vasárnap késő délután nem belünk tartott volna, akkor mondjuk el, hogy belenyúltunk egy kicsit a délutánba, egy picit megkevertük, megkavartuk, úgyhogy lesz itt némi változás, ez a reggelt nem érinti. Tehát a Buenos Morgan az ugyanúgy marad 6-tól 10-ig, ugyanúgy velünk, akár tetszik ez, akár nem igazából. Viszont utána a koktélnak a műsorideje, az már nyúlik, úgyhogy egy órával többet kaptok Zimmerer Tomival, 10-től egészen 3-ig lesz veletek.
3: Nyáriasítottunk. Egy kicsit ilyen hosszabb koktél kell ebbe a nagy melegbe, nem? És ne aggódjatok, esővízből szűrtük át. Tehát nem lesz benne semmi olyan, ami pazarlás. Aztán, amikor vége a koktélnak, akkor hát megpörgetjük a délután hangulatát, meg a lendületét.
2: Mert hogy bizony egy új műsort tettünk oda délutánra, Beat a délután ritmusa, ez lesz a műsornak a címe, a legújabb slágereket hozzuk el nektek így, egy ilyen szép, nagy 120 perces csokorba kötve, aki pedig a csokrot köti, hát az szerény személyem lesz.
3: Így, és nagyon tudja, hogy milyen virágot mihez lehet kötni, ahogy a Michael Jackson mondaná, ez lesz a Beat itt.
2: Az annyira rossz lehet, hogy szignálba kívánkozik. És hát ebből kifolyólag, hogy ugye az 5-kor véget ér, egy órával előrébb jön a charter is, meg a light session is, tehát a charter 5-től 7-ig, míg a light session 7-től este 9-ig lesz hallható, úgyhogy ez a Forrás Rádió új műsorrendje.
3: Charter nélkül nincs vakáció, és ami garantált, hogy még több sláger, még pörgősebb hangulat, és még több újdonság itt a Forrás Rádióban. Azt hiszem, hogy ebben eddig is vezetők voltunk, tehát hogyha megnézed a rádiós palettát, akkor nálunk szól a legtöbb újdonság és jó zene, és most erre még rácsavarunk még egyet.
2: Így van, pontosan. A Hermináknak pedig ezzel a lendülettel kívánunk a boldog névnapot.
3: Ez mindegy, van Herminák? Nem akarom megsérteni, de mint egy ilyen kukac.
2: Kukac, de ugye vagy.
3: Hermina.
2: Augustusok is ünnepelnek, a Haraldák, a Harmatok, meg a Nikodémuszok is.
3: Stefán, az is jó. Te a Tírja. Na, hát ja, meg a Terkák, de azoknak szerintem nem ez a főnapjuk. Gárdonyi Géza ezen a napon született 1863-ban.
2: Martin Sheen 1940-ben született, amerikai színész, ugye ő Charlie Sheen és Emilio Estevez édesapja.
3: Büszke a gyerekekre. Aztán James Hetfield, a Metallica énekes gitárosa, egyik alapítója, 63 éves.
2: És Janza Kata is ma ünnepel, aki Jászai Mari díjas magyar színésznő, 72-es születésű.
3: Fontos történelmi eseményekből hadd említsem meg neked, hogy ez az a nap, amikor Jesse Owens megszerezte az első berlini olimpiai aranyérmet. Ez csak azért izgalmas, mert azért nekik volt utána bőven. 100 méteres síkfutást nyerte meg egyébként, ez volt az első ilyen, akkor még nem tudta lekopizni senkinek az arany örömét.
2: Igen, meg az arany erét se. Amit én szeretnék kiemelni, hogy 1996-ban a Macarena az amerikai slágerlista első helyére került.
3: És azóta is örömmel forgatják sokan. Azt nézem, mi legyen még, amit kiemelek innen például. Nekem ez nagyon tetszik. Legyen ez, mert ez, tehát hogyha autóversenyző vagy, akkor ezt akarod hallani. 2008-ban véletlen folytán Heikki Kovalainen finn autóversenyző a Hungaroringen megszerezte az F1 győzelmét, futam győzelmét. Ez az egyetlen egyébként neki.
2: Hát ez olyan Heikki Kovalainennek, mint Baumgartner Zsoltinak a pontszerzése.
3: Igen, úgyhogy Heikki Kovalainen úgy ment, hogy hát véletlen van egy díjam. Na mindegy, kizártak előle amúgy.
2: Aztán vannak mindenféle világnapjaink, görög dinnye napja van, tessék jó görög dinnyével ünnepelni, ne rothattal, mint Ádiék.
3: Aztán csak meghagytad nekem. Ma van a Fogd meg a mogyoródat nap. Ez egy tematikus játékos nap, legyen ennyi elég.
2: Mindenki értse, hogy akarja. Ma van a Tisztítsd meg a padlót nap, úgyhogy mindenki mosson fel, de csak kevés vízzel.
3: És az Eszter nap, ez egy amerikai dolog, egy amerikai lány emlékére, és arról szól, hogy mondjuk el a szeretteinknek, hogy mennyire fontosak számunkra.
2: Na, az viszont tényleg egy klassz üzenet, hamarosan mi pedig a csillagok üzeneteit is tolmácsoljuk nektek.

Rossz Morgan. Együtt könnyed túlélni a reggelt. Ébredj velünk minden hétköznap. Forrás Rádió. Mindig vele.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Hát ha már itt ugye az óra elején arról beszéltünk, hogy az újdonságok pörögnek nálunk, na hát hazai frontról éppen egy nagyon klassz újdonságot hallottatok. Ez volt a Balkán VIP és a Szabadabb, most pedig jöjjenek akkor a csillagok üzenetei. Kedves Kosma, gyorsabban oldasz meg egy problémát, mint azt bárki is várná. Egy váratlan dicséret pedig egész napra lendületet ad.
2: Szóval ügyes vagy. Bika, érdemes egy kicsit lassítani, mert a jó ötletek most nyugalomban születnek. Egy régi ismerős meglepő hírt hozhat, vigyázz.
1: A kíváncsiságod ma új lehetőségek felé terel, kedves ikrekjegyű. Egy rövid beszélgetésből sokkal több lehet, mint elsőre gondolnád.
2: Rák, hallgass az ösztöneidre, mert most ritkán tévednek. Délután kellemes meglepetés tartogat számodra.
1: Könnyen magadra vonod a figyelmet, kedves oroszlán, és ez most az előnyödre is válik. Egy régi terv új lendületet kap a mai napon.
2: Szűz, ma egy apró változtatás nagy eredményt hozhat, merj változtatni. Ne ragaszkodj mindenáron az eredeti elképzeléseidhez, kérlek.
1: Jó nap ez arra, hogy a mérlegjegyű rendezze a félbemaradt ügyeket, valaki pedig értékelni fogja a segítőkészségedet.
2: Skorpió, egy váratlan fordulat kizökkenthet, de végül a javadra válik. Este érdemes időt szánnod arra, ami igazán feltölt téged.
1: Kedves nyilas jegyű, ma könnyen lelkesítesz másokat is az ötleteiddel. Egy spontán program kellemes emlékké válhat.
2: Bak, a kitartásod végre meghozza az első látható eredményeket. Ne félj megmutatni, mire vagy képes.
1: Egy különleges gondolat vagy inspiráció új irányt mutathat a vízöntő számára. Figyelj az apró jelekre, ezek ugyanis fontos üzenetet hordoznak.
2: Halak, ma könnyebben megtalálod az egyensúlyt a munka és a pihenés között. Egy kedves gesztus mosolyt csalhat az arcodra.
1: Legalább annyira, mint egy nógrádi pár arcára a népviselet. Nem győzikéjékről lesz szó. Réka és Zoli, egy fiatal pár, ma már úgy élnek, mint elődeik, úgyhogy egy pici nosztalgiázás. Körbejárjuk ezt a kérdést, hogy vajon ez mennyire hozhatna a mai rohanós életünkbe plusz boldogságot, és nyilván bevonjuk a beszélgetésbe majd Kittit is.
0: Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Hangos és nem

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
4: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
6: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
5: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.
7: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között.
8: Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet.
7: A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa Festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
9: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 6 perccel járunk, 7:30 után, még mielőtt itt elképzeljük magunkat népviseletben a világ végén körülbelül. Egyrészt, hello Kitty, jó reggelt!
1: Hello!
2: Hello, sziasztok!
0: Na, nézzük az M1-esen az aktuális helyzetet. Ugye baleset történt korábban az M1-esen, úgyhogy a Tatabány és az M0-es autóút között kiépített terelésben a 24-es kilométernél ugye három autó ütközött. A forgalomkorlátozás megszűnt, de a Budapest felé vezető oldalon Óbaroknál, míg a határ felé vezető oldalon Biatorbágynál torlódik. Még nagyjából 6 kilométeren keresztül a forgalom. Ez a kocsisor így az M0-ás autó útra is visszaér. Aki teheti, az egyes főúton kerülhet, és mindenféleképpen azt tanácsolom, hogy tegye is meg, mert továbbra is azt látom itt az élő térképen, hogy azért már valóban enyhébb a helyzet, mint volt, de valóban van még két erősebb torlódás. Szerintem még egy minimum fél óra kell ennek, hogy ott nagyjából helyre álljon a rend. Na, és akkor most jöjjön Réka és Zoli, akik Budapestről kiköltöztek Nógrád megyébe, felvették a népviseletet, elkezdtek önállátóak lenni, és állítólag boldogabbak, mint valaha.
3: A nagyon durva. A sztoriukhoz talán még annyit, hogy először csak annyi volt, hogy ők élték a mindennapokat, aztán a csaj így a furcsaságait már nem tudta kiélni a gótruhákban és a gótviseletben, úgyhogy igazából rájött, hogy vannak itt népi ruhák, azt mondta, az 50-es évek ruháihoz nyúlt először, de az viszonylag hamar elfogyott, és akkor utána meg arra jutott, hogy a népi ruhák jók lesznek neki, és a párjával egy Budapest széli kis házacskába keveredtek, ahol a csávó annyira jól végezte a dolgát, hogy igazából agrár dolgokból, állattartás, növénynövesztés, stb. Megtermelt még egy plusz fizetést. Aztán még kiebb mentek, mert zavart őket a sok Budapestről kiköltöző ilyen kertvárosi ember, és most egy Nógrád megyei falunál vannak, és ott van egy kis tanyájuk, de még ez sem elég, majd szeretnének még tovább menni. A lényeg, vagy ahogyan egy idősebb ember mondaná, elég a hozzá, hogy ők visszamentek a múltba, mind a ruha tekintetében, mind termelés tekintetében, mindenki megbámulja őket, hogy mi van, hova mentek fellépni, de ők boldogok, és gyakorlatilag elengedték a rohanó világ vívmányait, se internet, se okostelefon, csak tyúk meg boci.
0: Egyébként, ha valakiről hármunk közül ezt el tudnám képzelni, akkor az a Kitty.
3: Igen.
2: Hát én is magamról egyébként. Tehát...
3: Nekem, ahogy így néztem, az volt bennem, hogy cuki-cuki, de soha.
2: Ráadásul Nógrád megyében többször voltam, és bármilyen híreszteléssel ellentétben nagyon szép helyek vannak ott, és nagyon nyugodt. Tehát, hogy jó oda elmenni innen például. Úgyhogy meg tudom érteni ezt a autópályát.
3: És az van, hogyha fogod itt eladod a lakásodat, akkor ott veszel egy házat. Hát, tehát vannak ilyen különbségek.
0: Igen, és egyébként az, bevallom, hogy néha nekem is hiányzik, hogy egy picit így lenyugodni, kiszakadni ebből az állandó rohanásból, az, hogy ne stresszeljél. Tehát, hogy tudod, szokták mondani, meg van egy ilyen vicc is egyébként, mikor a befektetési tanácsadó elkezdi győzködni az egyébként jól menő gazdát, hogy na akkor érdemes ide-oda befektetni. Hát, és akkor a végén ugye kiderül, meg megkérdezi, hogy miért Pista bácsi, hát hogy telik egy napja? És elmondja, hogy hát, hogy szépen komótosan ezt csinálok, azt csinálok, hát érdemes a vagyonát befektetni, miért? Hát, hogy utána ne legyen más dolga, csak hogy szépen komótosan teljen a nap. Na, szóval, hogy Pista bácsi rájött enélkül is a boldogságra. Szóval igen, de bevallom, hogy valahogy én sem tudnám ezt most még elképzelni, lehet, hogy 10 év múlva már simán.
3: Mondod te ezt itt a műfüvedről. Tehát, hogy neked is lenne...
0: Ugye, hogy milyen energiahatékony? Most, amikor itt van az energiaválság, a vízválság, a minden válság, akkor ott vagyok én, és semmit nem kell csinálnom a kertemmel, és szép.
3: Kimész Roland tanyájára, és akkor látod ott a műtehenet, tudod, ilyen dobálós, amire rá lehet ülni, csak nem bikában, hanem tehénben, akkor ott van mellette a gumicsirke, néhány, gumicsirke. Gyakorlatilag az ólban, a malac helyén nem tudom én, mi konnektorok, de hogy így látom magam előtt, hogy szegény feleségednek minden reggel be kell csavarni egy teljes üvegeket a műtőgybe, hogy te azt onnan ki tud fejni.
0: Viszont a feleségem nem műnő, tehát ezt azért fontos hozzátenni.
3: Jó, ez tény, de én téged látlak legkevésbé úgy, hogy magamat sem tudom elképzelni egészen addig, amíg nem tudom megtermelni magamnak a kólát.
0: Jó, nem, hát én is panelparasz gyerek vagyok, érted? Lakótelepen nőttem fel, tehát hogy egy ideig szédültem is a fűben.
3: Ez teljesen lehetetlen, de induljunk el onnan, hogy az öltözködés. Értem én, hogy ezek a régi ruhák, ezek sokkal jobb anyagból vannak, sokkal inkább átengedik a szellőt, meg mi egyebek, de nekem nem tetszik. Te el tudnád magadat képzelni egy ilyen mentében?
0: Magamat nem annyira, bevallom, én elég sokat mozgolódom így néptáncosok között, mert én nagyon gyakran konferálok mindenféle ilyen néptáncos gálákat, meg hasonló programokat, gyönyörű ruhák vannak. Mm-hmm. Álomszép, tényleg álomszép, meg egyébként nagyon szép néptáncos lányok is vannak, ezt mondjuk neked mondom így zárójelben, Ádi, de magamat valóban nem tudom annyira elképzelni, de mondom egyébként, ezek a ruhák, ezek hihetetlenül szépek, meg nagyon jól tudnak állni annak, aki tudja viselni.
3: Kitty, lecserélnéd a leopárdot Matyóra?
2: Én inkább ötvözném.
3: Az hogy?
0: Matyó leopárd?
3: Hát gyakori volt az Alföldön régen.
2: Egyik nap leopárd, másik nap Matyó.
3: Jó, tehát akkor vinnél egy kicsit a mostaniból, de el tudnál engedni a modern darabokat, hogy mit tudom én, mi az a ruha, ami régen nem volt? Tehát egy farmert nem hordhatnál többé.
2: Hát figyelj, szerintem megvennék nélküle.
0: Szerintem Kitty ellene. Andi neccesebben, ő sokkal többször hord farmert, mint mondjuk a Kitty.
3: Jó, oké, a ruha, tehát én már itt elakadtam, de akkor menjünk tovább oda, hogy az ételekből a legtöbbet ugye neked kell előállítanod, ami úgy még elfogadható addig, amíg az állatokról beszélünk, legalábbis számomra, de amikor oda jutunk, hogy meg kéne inni az igazi tejet, én bajban vagyok, nem szeretem az ízét.
0: Jó, ihatsz vizet.
3: Jó, de hát azért valamivel meg kell lenni a műzlit. Ja, várja, nincs műzlim.
0: Na látod.
3: Bár hogyha kiszárítom a kukoricát, csak lesz belőle valami, nem amire lehet tejet rakni.
0: Lesz, de attól az nem lesz jobb.
3: De hogy én itt is bajban vagyok, tehát nem annyira szeretem, vagy nem fogadja el a szervezetem már az igazi ízeket.
2: De azért, mert szerintem körülbelül soha nem ittunk rendes tejet. Tehát,
0: hogy... Igen, mert az a baj, hogy mindenhol ugye tele van ízfokozóval, meg hasonló dolgokat.
2: Meg hát mondják, hogy ugye az nem is látott tejet.
0: Tehát... Igen, és ezek egyébként nem tesztek jót a szervezetnek, szóval azért az eredeti, az igazi hagyományos házias ízek, azért azt mondják, hogy egészségügyi szempontból
3: a
0: is jobbak.
3: A tölgyből szopott, az a legjobb.
0: Az, így van. Mindenki szopjon az... tölgyből.
3: Elrágod a kakaóbabot, és rászopsz egy kis tejet.
2: Ez a hétfői... mi ez?
0: Ez a bölcsesség.
2: Ez a lelkesítő szöveg, nem?
0: Ádi Koelho.
3: De várjál, azt valahogy...
0: Sopjon tölgyet mindenki.
3: Valahogy el kéne érni, hogy az már hidegen jöjjön ki. Jó, beütöd előző este a kútból, felhozod
2: meg
3: a jeget.
2: Be legyen keverve kapucsin.
0: Lejegeled a tehénnek a tőgyét, vagy mire gondolsz, szerencsétlen állat?
3: Hát semmi egyebet nem tehetsz. Mert ugye az ott melegen jön ki, tehát azt úgy kell elérni, hogy mire kijön már hideg.
2: Viszont ami eszembe jutott, hogy ezek a házi kecske sajtok, meg a többi
3: ilyesmi. Jó, azok jók, de ezzel meg meló van. Tehát látod magad előtt, hogy köpölöd a vajat?
2: Persze.
3: Tényleg? Uh-huh. Mutasd a mozdulatot.
2: Ádi, de te
3: csináltál már valaha ilyet?
2: Nem, amúgy. De láttam.
3: Mert a húsokat simán bármikor, azzal nekem semmi bajom nincsen, de az ilyen tejtermékekkel brutál sok meló van.
0: Mit, hogy levágnál állatot, el tudod képzelni?
3: Én simán. Én a simán, nyilván segítséggel, de ezt tudom, tehát a friss vidéki vagy házi húsnál jobb nincs. Ugyanezt elmondhatom a gyümölcsökről, zöldségekről is. Tegnap jöttünk haza így kertek alatt a Balatonról, és ki volt valahova írva, annyira tetszett az a kis cégér, így krétával fölírták, hogy ja igen, ez volt a táblán. Lekvár, szörp is. Annyira megfogott ez a felirat, de hogy tudom, a lekvár is jó,
0: is.
3: A pálinka is jó, a szörp igen. Is jó, tehát hogy ezeket úgy megcsinálod. Mondom, de én a tejtermékeknél elmennék a kajáknál, tehát hogy az a része nekem annyira nem tetszene. Nem tudom, hogy szabad-e az autentikusba üdítőt venni, vagy ha nem, akkor legalább egy ilyen szódaszifont, tehát nekem a szénsav kell, amit a nép nem ismert.
0: De miért kell neked a szénsavot? Nem a szörpöt, miért nem?
3: Szeretem tudsz. A valami szénsavas.
2: Tudtad, hogy nem annyira egészséges?
0: Tényleg.
2: Most már beszélnek róla.
3: Hát ugye? Ha valami elvisz, nem ez lesz. Tehát, hogy ezt
0: ja,
3: nem...
0: hát, mondjuk az is igaz, ismerve az étkezési szokásaidat. Ja,
3: nem itt lesz igen. A probléma. Kajáknál nálatok valami, tehát Roland például gondolj bele, soha többet csoki.
0: Mostanában kevés csoki teszem. Tehát azért mióta így odafigyelek a kalóriákra, azóta azért úgy tényleg csak pár falat. Nyilván hiányozna, ha teljesen le kellene róla mondani. Biztos lehet házi csokit is készíteni, nem tudom.
2: Rendez kakaóbabot.
3: Hát azt megcsinálhatod nyilván. Vagy az van, tehát a régi vidéki embernél ott ugye voltak ezek a borzasztó bombonok. Tudod, amit így odaadsz a dédinek, aztán ő tovább ajándékozza egy fél év múlva. Vannak ezek a kajlóbombon, meg a belga csokinak. Hát a bányán, de most komolyan.
2: Szépen, a imádom.
0: Nagyon jó.
3: A kajlóbombom a legborzasztó.
2: Roland adás után veszünk.
3: És lejöttem ide, és mindenki, mert még nem láttatok kajlót. Mi nem tudom, vagy de nem láttatok csokit.
0: Mondod ezt nekem.
2: Ja, igen, félvilágot már bejárta, de nem látott kajlót.
0: Nem láttam egy pár kajlót.
3: Itt a tabányán mindenki, múltkor kiakadtam, a Tomi is azt bírja, nem tudom, mi van veletek már.
2: Úgyhogy
3: a kajlóbombon.
2: Bármi esemény van, nekünk vegyél azt.
0: Kajlóbombon zseniális.
3: Oké, nincsen tévé, de úgy nincs tévé, hogy Netflix sincs, meg internet, meg ilyenek, tehát legfeljebb rádiót hallgathatsz.
2: Teljesen jó, én imádnám.
3: Hát azért... Ott is inkább a nótát.
0: Azért bevallom, hogy az internet azért az csak kellene.
3: Nem. Ez kell, anélkül nem.
2: Hát én kibírnám úgy, hogy hetente egyszer lehet rálépni.
0: Rálépni a világhálóra, internetre.
2: Fölépni.
3: Ugye de úgy maximum úgy, hogy kimész a kis eszközöddel, mondjuk egy ilyen mini ilyen menedzser kalkulátorral, kimész a kocsma mellé, és ott egy kicsit jön a wifi a templomból.
2: Vagy tudod, ilyen hajráforultat.
0: Tudod, meg volt az a virológus, aki mindig bejelentkezett a híradókba annó a Covid idején, nincs meg a kert végéből, mint a nádasból, ja, és igen. Kaputelefonnal készült volna a kép körülbelül.
3: Cserébe lehet kukoricát hántolni, meg mondjuk varjút hámozni.
0: Varjút hámozni.
3: Vagy mit csinálnak az ilyen asszonykörök, ilyesmit, nem?
0: De az persze.
3: Énekelhetnél nótát. Jó, ezek az árnyoldalak. Oké, ezt most nagyjából megfogtuk, de vannak előnyei is, tehát teljes nyugalom van, és nem zavar az a rohanó világ, ami itt zavar, de akkor meg mivel telik a nap? Jó, mondjuk olvasol, az valameddig leköt.
2: Az az igazság, hogy mivel az állatokkal, meg hogyha termesztesz tényleg zöldséget, gyümölcsöt, szerintem az annyi elfoglaltságot ad, sőt, itt valamilyen szinten az van, hogy nem biztos, hogy el tudsz annyira menni nyaralni, mert hogyha tényleg nagyon sok állatod van, azokat akkor is gondozni
3: kell. Ja, mert ezt mondták itt a videóban is, hogy akkor nincs olyan, hogy lerúcanunk Horvátországba, vagy elmegyünk wellness hétvégére, mert ugye itt kell lenni az állatok miatt.
0: Így van, és akkor folyamatos felügyeletet igényel, ráadásul korán kell kelni, szóval nem egyszerű az, szerintem így kívülről nézve, nyugisabb tűnik, mint amilyen belülről.
3: Itt követsz el egy nagy hibát szerintem, és szerintem az összes vidéki ember, és cáfoljon rám, aki rám mer, de szerintem ez egy nagyon nagy hiba. Biztos vagyok benne, hogy azok az állatok megtaníthatók arra, hogy 10-kor toljanak, 10-kor adják a tejet.
2: Biztos.
3: 10-kor kukorékoljanak, csak megszokás.
2: És maguk alatt is
3: de most mi ugyanúgy eltelik a 24 óra, miért kell korán kelni, hogy megfejd azt a tehenet? Miért nem tudod 10-kor megfejni?
0: Hát mert tudod, ez a szerencsétlen kakas azért úgy hozzászokott így genetikailag ahhoz, hogy kell a nap, ő is kell.
3: Tehát, de átneveled.
0: Aha, persze. Sok sikert hozzá.
3: De nem, most tényleg, hogyha minden munkát, amit hajnalban megcsinálsz, később csinálod, jó, melegebbed van, de működik a dolog. Nekem azt mondjátok meg, hogy az 1800-as években vidéken volt-e szinti? Mert nekem az még hiányozna, hogyha zeneileg követjük a dolgokat.
0: Nem, szerintem a szinti a név az később terjedt el, még a 19. században relatíve kevés hölgyet hívtak szintiának.
3: Értem. Az zavarna, hogyha mondjuk ilyen vezetékes víz sincs, tehát mondjuk a kútról kéne behozni, és a WC-s pottyantos?
0: Engem egy kicsit igen, tehát én ennél azért azt gondolom, hogy kényelmesebb gyarak vagyok, szóval, hogy legyen vezetékes víz, meg vezetékes internet.
2: Nekem alföldi gyökereim vannak, úgyhogy szerintem lehet, hogy nálam ez azért sem probléma.
3: Kinti azért ezt élni, szerintem.
0: Aha, igen, leginkább az egész távból őt tudom leginkább elképzelni ilyen körülmények között.
2: Úgyhogy indulok is.
0: Jó, ennyi, úgyhogy hírek már nem lesznek, mert Kitti indul vidékre.

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
6: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín Gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a lép.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Kisebb visszaesés tapasztalható a dél-balatoni vendéglátók forgalmában. Két ember meghalt az Ozora Fesztivál területén, Szalszabacsata est lesz az esztergomi Dunaparton. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest, a hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának

0: elnöke vasárnap az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a toállapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makkos Péter beszélt arról is, hogy átalakultak a szokások a klímaváltozás miatt, sokan már csak délután fürdőznek a forróságban, így át kellene állni a mediterrán nyitvatartási rendre, délután bezárni, estére éjszakára kinyitni. Összességében az alacsony vízállása továbbra is jó vízminőség mellett nem csökkenti a tó vonzerejét vagy fürdőzési lehetőségeit. Ezzel szemben a Velencei tónál ezen a hétvégén utószezoni hangulat uralkodott, üres strandok és partszakaszok, bezárt büfék, akár egy késő őszi vasárnapon. Két ember meghalt az Ozora Fesztivál területén, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság vasárnap az MTI érdeklődésére. A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 1-én a délutáni órákban a fesztivál biztonsági szolgálata értesítette a rendőrséget arról, hogy egy nő a fesztivál területén vélhetően a hőségtől rosszul lett és újra kellett éleszteni. A fesztivál egészségügyi személyzete nem járt sikerrel, a 39 éves magyar állampolgárságú nő életét vesztette. Nem sokkal ezt követően a fesztivál nagy színpadát övező díszlet elemekre egy 45 éves amerikai állampolgárságú férfi felmászott, majd onnan leugrott és életét vesztette. A rendőrség az eddig beszerzett adatok alapján az öngyilkosságot valószínűsítik. Mindkét esetet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente szalszaba csata est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabatéri táncos program augusztus 6-án szerdán 19 órakor várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott, rossz idő esetén a program elmarad. Augusztus 8-án ismét oroszlányad otthont az 5. nemzetközi cigány dalnapjának, amely a világ legnagyobb egynapos cigányzenei fesztiválja. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán este 7 órakor az East Gypsy Band lép fel, őket követi a Romano Drum Trio 20 órától, majd 21 órától a Majimó Gypsy Mó gondoskodik a jó hangulatról, a rendezvény ingyenesen látogatható.
1: Időjárás.
0: Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet, a minimumok 19-25 fok között alakulnak, délután 35-38 fokig forrósodik a levegő.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgen I. és Rolanddal és

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra 5, vidám reggelt mindenkinek, szevasztok, indítjuk a műsor harmadik óráját, természetesen az M1-essel kezdünk, mert ugye ma reggel ott azért eléggé cifra volt a helyzet, baleset történt ugyanis a 24-es kilométernél, három személyautó ütközött, forgalomkorlátozás volt mindkét irányban, ez már megszűnt, de azért van még torlódás a Budapest felé vezető oldalon, lassul torlódik szakaszosan a forgalom Tatabányától Biatorbágyig, ezen a rövid kis szakaszon, főleg a külső sávban, a baleset mögötti visszatorlódás miatt pedig az M0-ás autóút forgalma is akadozik még Török Bálintnál, az M1-es felé vezető oldalon, úgyhogy továbbra is inkább azt mondom, hogy érdemes kerülni az egyes főút felé, de az egyes főúton is van torlódás Bicskétől, nyilván mivel ugye arra felé próbált mindenki menekülni, úgyhogy kitartás mindenkinek, aki jelenleg az M1-esen van, remélhetőleg van elég benzin a kocsiban, tud menni a klíma, hát nagyjából ennyi.
3: 27 fok van, 37 fokig tüzel fel minket a napocska, eső nincs, kaptunk hideget, meleget, először a hideget, Pétertől, Ádi, te hol élsz? A Marson? Látszik, hogy vár ember vagy, és négy mosolygos, aztán viszont itt van Bettina, aki mellém állt, és köszönöm szépen, és amúgy tényleg meg lehet tanítani az állatokat arra, hogy ne keljenek nagyon korán, vagy ne kelljen nagyon korán kelni. Mi is a baromfikat 7:30 körül szoktuk kiengedni, mielőtt indulnánk a gyerekekkel az iskolába, óvodába. Szerintem régen ennek a nagyon korán kelésnek inkább az volt az oka, hogy az állatoknál minden legyen ellátva, hogy délelőtt már tudják a mosást és a főzést csinálni délre, meg legyenek a főzéssel, kész legyen az ebéd. Igen, meg talán még az ugye, hogy a nagy meleget elkerüljék, meg hát igen, tehát 10-re már azért bepálinkázol vidéken, nem?
2: Egyébként azt nem... Utána, hogy bajos bármit is elvégezni.
3: Most szerintem... magamból indulok ki, elnézést.
2: Igen, tehát Ádi így képzeli el a vidéki létet, ez azért sok mindent elárul Ádiról, nem a vidéki emberekről,
3: jó,
2: Ádiról.
3: Tegyük hozzá, hogy hétvégén ennyingen voltam, és a biciklistákon sokan azt láttam, hogy egyébként meglépik ezt.
2: Jó, hát na, ha ennyinkből indulsz ki, akkor elhiszem. Elnézést az enyingiektől. Közben, Mária, mit akartam mondani? Látod, közben el is felejtettem. Elveszed itt a gondolataimat.
3: Bocsánat, szedd elő, addig elmondom, hogy akartunk virágot venni, mert ezért elmentünk a temetőbe, és két...
2: Ja, hogy ja, nem a temetőből akartál virágot venni, jó?
3: Persze, anyád napjára meg... Hát hol szerzem bocs, virágot?
2: Jó, hát csak belőled indulok ki.
3: Kap anya egy ilyen agyagalambot.
2: Nem kell venni. Megyünk egy kört a temetőbe, csak lesz virág.
3: Szeretettel. Még kozorú is van. Adventit is adsz egyik az éja. Nem.
2: Ha nem, és hanem. Az van ráírva, nyugodj békében, de most nincs telem.
3: Hát a nyugalom jó. De most én mit akartam mondani? Ja, hogy van két virágbolt, nyilván egymás mellett, tehát hogy a konkurenciák egymás mellett szeretnek lenni. Ki van írva ilyen előre gyártott táblával, hogy vasárnap nyitva 8-tól 12-ig, alatta pedig cetlin kiragasztó, hogy vasárnap zárva. Nulla virágboltot találtunk, semmi nem volt, úgyhogy tudod, ilyen gyors, vagy ilyen nagy boltban kellett megvenni, ahol az elején oda ki van rakva ilyen vödörben egy-két sokor, onnan szereztünk végül virágot, de hogy nagyon falu élet volt. Na mindegy, mit akartál mondani?
2: Ja, nem, igazából az jutott eszembe, hogy Bettira arra nincs tippet, hogy a gyerekeket hogy lehet erre idomítani, hogy hétvégén legalább egy picit később keljenek?
3: Nagyon egyszerű. 7:30 kell őket kiengedni. Itt van a megoldás.
2: Köszönöm szépen.
3: Addig azért szórjál este több magot eléjük, aztán...
2: Csak elvesznek?
3: Valami lesz, nem? Egyébként nagyon sokan ezt tévével vagy okosgéppel oldják meg, az nem jó megoldás.
2: Nem, nálunk egyébként, most azt azért, hogy próbáljuk relatíve szigorúan venni, hogy lefekvés előtt egy órával semmi ilyesmi nincsen.
3: Okos,
2: tévé az oké, de hogy telefon, tablet, az nincs.
3: Ez tök jó egyébként, és még az is jó szerintem, nem tudom, én hogyha a tévé vagy ilyesmit behozok, akkor én engedném, és úgy, hogy mi sem táblagéppel neveljük a gyereket, tehát hogy nem használhatja csak megadott időkben, és csak megadott időhosszra, meg megadott tartalmat, de azt például engedném, hogy a szombat-vasárnap reggeli rajzfilm. Tehát, hogy az nálunk teljesen oké volt, és jól működött, és én ezt simán tovább vinném a mi nevelésünkből, vagy neveltetésünkből. Anyáik még aludtak, mi nézhettük a kölyökklubot.
2: Te hallod?
3: Meg a homokvárat.
2: Kicsit kibeszélem a gyereket, most a Niát. Ő nem a rajzfilmeket, tudod, miket szeret nézni így szombat meg vasárnap délelőtt?
3: Realitiket, nem tudom.
2: Az. ezek a családi titkok, meg a mit tudom én, tehát, hogy ez van egy pár ilyen műsor, meg van, ez az amatőr szereplős, tudod?
3: De jó fej.
2: Olyan színész játék van benne, hogy az megismételhetetlen.
3: Csak arra vigyázz, hogy amikor már körbe rajzolja a krétával a játékbabákat, akkor már baj van.
2: És ezeket a sztorikat nézi. És
3: szereti?
2: Igen, de hát ő a dél-amerikai sorozatokat is szereti, tehát, hogy
3: ez jó.
2: Úgy látszik, hogy ez így megvan benne, amikor kiderül, hogy a, mit tudom én, a Julio nem az apja az Esmeraldának. Esmeraldát kívülről fújja.
3: És a Dávid ilyenkor beül mellé és nézi, vagy Dávid ő lefoglalja magát
2: mással? Hát Dávid az rigszeket néz, tiktokozik, bármi.
3: Na de ilyenkor, tehát ez hétvégén szerintem teljesen megengedett, és akkor a szülő tovább aludhat.
2: Amúgy igen, tehát, hogy ők nem keltenek így föl minket, szóval
3: egyébként elvannak. Hajnal brutál nagy alvó, tehát ő nagyon sokáig tud aludni, de hétvégén mindig kell korán. De nem tudom, van benne valamilyen, hogy akkor otthon van a család, örül, hogy együtt vagyunk, és akkor ébresztő van.
2: Igen, és ezt sok helyről hallom, tehát sok helyen így működnek valóban a gyerekek. Na mi hogyan működünk ebben az órában? Hát például gondolattal irányítható kerekes széket. Nem mondom, hogy elhozzuk, mert nem hozzuk el, hogy erről beszélgetünk. Ez abszolút a jövő. Elon Musknak a neurotechnológiai vállalata mutatott be egy ilyen implantátumot.
3: És a kerekes szék mellett beszélgetünk majd a halálról.
2: Vidám reggeli műsor 8 és 9 között, miután kifosztottam a temetőt. Így van, hát Ádit megítette a környezet, és amúgy tényleg, mert hogy jön hétfőn ugye a dilemma elnevezésű rovatunk, ebben pedig valóban egy haláli kérdés kerül majd sorra. Ha közben van útinfótok, vagy csak úgy megüzennétek Ádinak, hogy beteg az agya, akkor nyugodtan 0620 978 978.

0: 5 perccel járunk, 4:49 után jön a hétfői dilemma rovat, és ezt egy kicsit már beharangoztuk ugye a múlt héten, akkor már szóba került ez a kérdés, csak így részleteiben nem jártuk körül. Az a mai dilemma kérdésünk, hogy ha megtudhatnád, mikor fogsz meghalni, akkor akarnád-e tudni?
1: Meg annyi film feldolgozta a jelenetet, van a halálod apja vagy napja, majd ott ilyen applikáció van, ami visszaszámol, van a lopott idő, amit én kifejezetten szeretek, ott még befolyásolhatod is egyébként az élethosszadat azzal, hogy kvázi az időddel fizetsz a boltban, meg mindenhol, gazdagok sokáig élnek, szegények nem, de hogy akarnánk-e egyáltalán bármelyik megoldásban, vagy bármelyik módszerben tudni, hogy meddig az annyi?
0: És ez felülírhatatlan vajon? Tehát egy bennem ez vetődik föl, hogyha ezt megmondja nekem Maria Jósnő egy rózsáért cserébe a TikTokon, hogy...
1: Az más, az a Noszáj Sándor, meg a Stolbuci.
0: Hogy én mikor halok meg?
1: És a rózsáért mást kapsz.
0: Ja, hát az is igaz, igen. Szóval, hogy akkor az vajon felülírhatatlan? Tehát, hogy utána akkor én vajon élhetnék abszolút vakmerően, és elmehetnék kaszkadőrnek is?
1: Ennek úgy van értelme, csak annyi a probléma, hogyha teljesen vakmerően élsz, és kaszkadőrnek mész el, az nincsen garantálva, hogy mondjuk lebénulsz életed végéig. Tehát élsz addig, csak nem biztos, hogy egyben.
0: Ja, értem.
1: Tehát, hogy azért benne van a veszélyfaktor, nem sérthetetlen leszel, de tényleg, ha megmondják, hogy addig, akkor addig élsz.
0: Pedig azt hittem, hogy akkor beütöttem ezt a kis ilyen damage code-ot aztán.
1: Az úgy egészen más helyzet lenne, mert akkor tényleg...
0: EDDQD, azt hiszem, ez volt régen, Doom 2-ben.
1: De ezt hogy beragadnak ezek, nem? Én ezért tudom a Commodore 64-ből a load run. Ezzel kell betölteni a kazettáról. De hogy igen, te tudod, hogy meddig? Nem halsz
0: nem,
1: meg.
0: Nem, EDDQD, bocs.
1: Na, kösz.
0: Én leragadtam itt.
1: Hallgatók, ezreit nyugtattad meg, hogy most igen. Megvan a jó kód.
0: Hát nem, mert lehet, hogy valaki fölháborodott. Ez is úgy volt, igen. Nem, szóval tök érdekes maga a kérdés, mert szerintem felülírna benned dolgokat, akkor is, ha korai, meg akkor is, hogyha távoli az időpont. Tehát most itt vagyunk ugye 2026. augusztus 3-a. Mi az, ami mondjuk úgy megijesztene titeket? Tehát mondjuk mennyire korai dátumra mondanátok?
1: 2026. augusztus 3. Fosnék.
2: Az az igazság, hogy én például nem akarnám tudni.
0: Miért?
2: Mert az elvenni a mától tehát elvenni a mámat, úgymond. Hogyha tudnám, hogy mikor halnék meg.
1: Nem lenne mámád?
2: Mámád.
0: De a pápát nem venni el. De miért venni el, ha mai?
2: Tehát hát nem azért, mert hogyha tudod, hogy ennek mikor lesz vége, akkor már nem a pillanatban vagy benne, hanem ebből kiránt téged, és folyamatosan azon fogsz gondolkodni, hogy még mit szeretnél ebbe belesűríteni, főleg ha tényleg mondjuk egy közeli időpont van.
1: Akkor is, ha rövid, akkor is, hogyha távoli. Tehát,
2: igen,
1: mert ugye most, hogy én azt hallom, hogy 2074, uh-huh. Akkor azt mondom, hogy hát tök jó.
0: Hát még rengeteg időm van, persze. Mondjuk az a számot, hogy hány éves leszel akkor.
1: Lehet, hogy akkor mondjuk rászoknék a dohány. Nem jó. De várjál, nem jó, mert ott is lehetnék olyan állapotban, nem, hogy érted, most élek még 20 évet, de már beszélni nem tudok, ilyen gége mikrofonom van, és kivalljuk azt a nyakam. Tehát igen. Nem jó, ez nem jó megoldás. De hát figyelj, engem nagyon megijesztene az, hogyha mondjuk egy 10 éven belüli dátumot mutatnának. Tehát az szerintem már a parafaktor, ha egy kicsivel többet mutatnak, annak tükrében szervezném át az életem, mert ugye van ez a kérdés, hogyha ez lenne életed utolsó napja, és hogy éld úgy az életed, mint hogyha ez lenne életed utolsó napja, de könyörgöm, mert nem fogom a megtakarításaimat elkölteni, mert akkor holnap után mi lesz? Tehát, hogy nem lehet ebben a tudatban élni, de ha tudod, hogy a holnap után életed utolsó napja, akkor azért a mát még megtolod.
2: Mondjuk az is érdekes, hogy neked rögtön az anyagi jutott eszedbe, de mindegy, Ádi.
1: Hát igen, amúgy igen, mert apaként azért nekem a legfontosabb az, hogy azért a hajnalnak, meg a Petrának egy ilyen biztonságot hagyja ki.
2: De nem az, hogy milyen időt töltesz vele még abban a 10 évben?
1: Hát nyilván az is fontos, de mind a kettő együtt.
0: És bennem pont ez vetődött fel, hogy egyébként másképp csinálnád a dolgokat? Akár az anyagiakat, akár azt, hogy mire mennyi időt szánsz. Ha tudnád, hogy mit tudom én, 32-ben itt vége az egésznek?
1: És biztos, hogy igen. Szerintem igen. Tehát valószínűleg, hogyha tudnám, hogy 32-ben vége az egésznek, akkor jóval kevesebbet dolgoznék. Tudom, hogy az anyagilag a rossz oldal, de akkor tudom, hogy ennyi időm van, és ennyi idő alatt kell a legtöbbet adnom. Valószínűleg eladnánk a mostani helyet, elköltöznénk olyan helyre, ami sokkal olcsóbb, és akkor valahogy azt próbálnám beosztani, és több időt otthon tölteni. Én ezt csinálnám valahogy. Azt nem tudom, hogy hogyan hoznám nekik a biztonságot. De valószínűleg akkor tudnám azt, hogy a mostani nyugdíjbiztosításom hogy fog üzemelni. Valószínűleg kötnék egy erősebbet.
0: Meg egyébként, hogyha 42, tehát hogy másképp, hogy újra tervezni, nem tervezni. terveznél újra? Mert egyébként, ha meg újra kell tervezni, akkor az, ahogy most élsz, az vajon a helyes út-e? Érted?
1: Igen, 30,
0: nem azért mondom, 30, akarom, hogy fölmondják.
1: 32-nél kiköltöznék Nógrádba, 45-nél Vácig.
0: Tehát, hogy...
1: Értem. Ne, de miért te nem? Tehát, hogy te átcsinálnál dolgokat, vagy minden így van jól, ahogy van?
0: Egyébként baromi nehéz kérdés. Ha nagyon közeli lenne, akkor nyilván én is arra törekednék, hogy minél több időt a családdal tölteni.
1: Persze, becsinálnál, aztán átcsinálnál.
0: Igen. Csak hogy igen, és bennem is ott lenne, hogy egyébként oké, de akkor az anyagi biztonság az vajon hosszú távon hogy lesz? Hát kell egy frankó életbiztosítás. Nyilván. De hogy igen, és egyúttal meg ott van benned, hogy mégiscsak az együtt töltött idő az a legfontosabb, különösen a gyerekeknek.
2: De. Meg szokták mondani, hogy erről a világról nem viszel el semmit, csak az emlékeidet, tehát hogy...
1: Szépen, biblikusan, pucérseggel szület, pucérseggel is lépsz ki.
2: Tehát, ez
1: tényleg így van, ez teljesen jogos. Meg ugye szokták azt is mondani, hogy ugyanolyan földbe kerül az is, aki gazdag, meg nem tudsz háromszor vacsorázni. Jó, értem. Nem tudom, és hogyha úgy kapnánk meg a paklit, hogy tudod a halálod pillanatát, de kapsz három dátumot, és abból az egyik.
0: Ez még izgibb.
2: És hát kezd így megcsavarni át.
0: Három teljesen eltérő időpontot.
1: Három teljesen eltérő. Tudod, jön az egyik, így ülsz otthon, és nézed, hogy rád esik-e valami föntről, mint a végső állomásban. Megrázza az áram, nem tudom, nyilván akkor nem mész ki a lakásból, de hogy háromban benne van. Kapsz mondjuk egy 10 éveset, kapsz egy 30 éveset, meg kapsz egy 60 éveset. És tudod, hogy az egyik stimmel.
0: Fúha, tényleg nehéz kérdés.
1: Szerintem ez a legrosszabb, mert így háromszor fosol.
0: Akkor lehet, hogy tényleg jobb nem tudni. De a végén itt kiderül, hogy egyébként tényleg a Kittinek van igaza, és azzal teszed a legjobbat, hogyha ezzel inkább nem vagy tisztában.
2: A boldog tudatlanság.
1: Na jó, akkor rádobok még egy lapáttal. Megtudod, hogy mikor van. Ez lehet 60 év múlva, lehet 20 év múlva, lehet 1 év múlva. De cserébe, hogy te ezt megtudod, cserébe kapsz 500 millió forintot. Lehet, hogy 60 év múlva lesz, lehet, hogy 1 év múlva, de az anyagi biztonságon nem kell onnantól aggódnod.
0: Hát akkor viszont vállalom, hogy megtudom, persze. Nem magam miatt. Bár azért az a 33 milliós kabrió azért jól nézett ki, ugye? Amit néztünk.
1: Ha használtak is használtam.
2: És ebben az életedben jó lenne azt megszerezni.
1: Na, mert hogyha hozzáraksz egy ilyet, hogy kapsz érte egy összeget, akkor már azt mondom, hogy oké, csináljuk, csak az a kérdés, hol az összeghatár, de mondjuk ez az 500 millió, az már eléggé csábítana arra, hát abból már elvegy egy hetet, nem?
0: Hát egy ilyen közepesen intenzív heted.
1: Pénzért cserébe?
0: Szerintem 100 millió ér is.
1: 100 ér is?
0: Hát figyelj, azért már abból is be tudod biztosítani a gyerekek jövőjét.
1: Meg amúgy benne van, tehát benne van, hogy nem 5 év lesz a határ, Kitty.
2: Én maradok az én gondolatomnál. Megmondom őszintén, hogy én lehet, hogy most ez hülyén fog hangzani, meg a, mivel egymás után jöttek itt a válságok, nekem sokszor eszembe jutott, lehet, hogy másnak is, és nem csak én vagyok ilyen bolond, hogy mi lenne, ha mi történne, ha most mondjuk meghalnék. És én nekem például az volt a gondolatom, hogy én nekem annyi mindent sikerült ebbe a 36 évbe belesűríteni, akár az, hogy külföldön jártam már a szüleimnek köszönhetően fiatalon, kicsi gyerekként, meg hogy sok minden történt velem, hogy nincs bennem hiányérzet. És nekem igazából ez a legnagyobb dolog, tehát, hogy...
1: Ez tök jó, de az UFO-idat még nem láttad.
2: De láttam. Szoktam velük kommunikálni.
0: Csak még nem személyesen voltam a face-to-face kontakt. Meg egyébként figyelj, köszön. Hogyha megkapnád azt az 500 misit, mert maradjunk annál, egy laza kis összeg, akkor onnantól nem nyomasztana az, hogy akkor tényleg folyamatosan dolgozni kell. Hát onnantól akkor azért tudnál a családra koncentrálni. Ja. Tehát, hogy azért az mindenképpen
2: jó. Meg mondjuk azt is felvetné, hogy mi az, amivel meg tudnád esetleg. Tehát elkezdené gondolkodni, hogy mivel tudnád mondjuk az egészségedet megőrizni, vagy olyan technológiákat felkeresni,
1: de
2: vagy nem tudom.
1: De akkor már minek egészségesen élni? Hát akkor már nem hozhatod, nem változtathatsz a halálod dátumán, tehát hogy az ott van fixen. Akkor már engem pont lehet, hogy nem.
2: És mi van, ha én UFO vagyok, és változtatom?
1: Ne nyomd meg azt a gombot, kérlek, mert itt még egy dolgot nagyon át kell beszélnünk ezzel kapcsolatban, mielőtt megnyomod azt a gombot, mert még egy utolsó dilemmát behozok ezzel kapcsolatban. Na. Tényleg egy utolsót. 100 milliót kapsz, de megtudod a hozzád legközelebb állónak az időpontját, és nem mondhatod el neki.
2: Jaj, nem. Ádi.
0: Jaj.
2: Sehogy, nem.
0: Nem.
2: Nem.
0: Nem.
1: Tényleg?
0: Nem.
2: Persze.
0: Hát nem mondhatod el, hát ez te ez mennyire nyomasztás.
1: De az is lehet, hogy 60 év vagy 80 év.
0: A stressz az életemet, ne viccelj már. Persze.
1: Na jó, akkor szépen hagyom abba, hogy amit viszont Kitty elmondott jóból, hogy lehet, hogy kevesebbet dolgoznék, de azt érzem, hogy a családdal töltött minőségi idő milyenségén nem változtatnék. ez rendben van. Tehát jó, lehetne több,
0: ez viszont,
1: az viszont jó.
0: Ez viszont jó. Közben itt Vera azt írja, hogy hasnyálmirigy daganat, megmondják körülbelül, milyen rövid az élet. Bocs, hogy ilyen szomorú, de benne vagyunk családilag érintettek.
1: Ez tényleg így, ezt én is tudom, a hozzám egyik legközelebb álló, a nagypapámnál volt ez a történet. Hiába van ilyenkor sajnos legjobb sebész, meg ilyenek, és tudod, mennyi van. És hát akkor igen, de a kedvenc sorozatomnak is így van vége, a Dr. House-nak, hogy ott tudják, hogy mennyi a visszaszámlálás szegény Wilsonnál, és akkor elmennek, világba mennek, és amíg még tudnak, addig mennek és élnek.
0: Igen, igen. Na jó, hát ez nem volt a legvidámabb megszólalás ever. Minden esetre a jövőbe tekintünk az óra második felében, és akkor hozzuk azt az implantátumot, aminek a segítségével most már gondolatokkal is irányítható a kerekes szék. Na, hogy mégis hogy kell ezt elképzelni, ez kiderül az óra második felében.

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatása tehet szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: No nightmares.

0: Elkattogtunk eddig, igen, igen, ez igazi ilyen, autós, borogatós.
1: Elmondod a viccedet?
0: Ja, nem, az nem adásba szántam.
1: Nekem van egy, figyelj, mi okoz boldogságot neked? Az evés, valami spirituálisabbra gondoltam, tiszta szívből evés.
2: És tényleg.
0: Ennyi. Na, közben kaptunk még útinfót Pétertől, egy másik Pétertől. Sziasztok, jó reggelt, oroszlányba beérve a Tesco-nál lévő kereszteződésnél folt van a közlekedési lámpa előtt, még 50-ről lassítva is nagyon csúszik, úgyhogy óvatosan, mert nem tudom mi
1: olajfolt. Olaj, olaj. Szerintem olaj lesz.
2: Hát gondolom olaj.
0: Vélhetően igen, az folyt oda ki.
1: Vagy valami nyák.
0: Valami nyák. Igen.
2: Mondjuk igazából ebben a hőségben nem csodálkoznék semmit.
0: Ja, bármi okozhatja. Na kérem szépen, kerekes szék. Szerintem mindannyian láttuk már, próbáltatok valaha kerekes széket? Egyszer én is. Elképesztően nehéz irányítani. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván az már önmagában egy tragédia, hogyha valaki mondjuk kerekesszékbe kényszerül, de hogy azt megtanulni irányítani, az egy külön művelet, meg külön művészet. Na most Elon Musknak a neurotechnológiai vállalata, mert ilyen is van neki, olyan agyi implantátumot mutatott be, ami lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekes széküket.
1: És ez egyébként halálmenő. Ez nagyon jó dolog, és itt a nagy kérdés, hogy ez mennyire biztonságos, meg hogyan működik, és klinikai kísérletek vannak egyelőre, tehát még nem arról van szó, hogy ezt rengeteg helyen bevetették, de úgy kell elképzelni, hogy egy 23 mm átmérőjű kis mini eszközt építenek be igazából az embernek az agyába, a motoros kérgébe, robotok úgy, hogy a lehető legkevésbé sérüljenek az agyszövetek, és ez a klinikai kísérletben elvégzett embereknél már működik.
0: Egyébként ez azt gondolom, hogy hatalmas nagy segítség lenne. Nyilván a következő az lenne, hogy sikerüljön mindenkit lehetőleg meggyógyítani.
1: Azt nem tudom, hogy nyilván, hogyha kerekesszékes vagy, akkor egy ilyen klinikai kísérletben szívesen benne vagy, tehát megpróbálod, belemész. Gondolom, hogy azért ezt már sok mindenki, meg sok mindenhogyan lepróbálták, tehát elég biztonságos lehet a módszer. De az is érdekes, hogy mikortól fogják ezt engedélyezni, illetve mi az a klinikai kísérlet, amiben egy ember belemehet. Tehát, hogy itt valaki úgy döntött, hogy itt még nincs egy engedélyezett hivatalos megoldás, de neki igenis belerakhatják ezt az agyába. Az azért nagy bizalom.
0: Hát persze, nyilván, de én azt gondolom, hogy valahol ezeket így tényleg le kell gyártani, ki kell tesztelni. Tehát összességében a cél az abszolút nemes, és mint a kifti, igen.
1: 26 embernél tartunk ebből. Egy, aki legközelebb van hozzánk, az Nagy-Britanniában, tehát Angliában van.
0: De működik, náluk működik akkor ezek szerint.
1: Működik, és az történik, hogy a képernyőn lévő, tehát a kerekesszéken van egy ilyen irányító kurzor állítólag, az azon lévő dolgokat tudod irányítani úgy, hogy tudsz előre menni, hátra menni, ülésdőlésszöget állítani, és a biztonság kedvére sebességet is tudsz, tehát hogyha előrébb megy az a kis kurzor, akkor gyorsabban mész, ha hátrébb, akkor lassabban, de hogy úgy működik, képzeljétek el, hogy teljesen biztonságos legyen, hogy nincs az, hogy bekattan, és akkor úgy marad és mész előre. Ha te nem arra koncentrálsz, hogy te most előre akarsz menni, akkor megáll.
0: Aha. Nem, egyébként tényleg jó, meg különösen akkor jó, tehát azért vannak, akik tényleg mondjuk halmozottan sérültek, ugye, a kezük is sérült, és azért nekik azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy segítség lenne. Nyilván kérdés, hogy ez mondjuk mennyibe kerülne, ha ezt piacra dobnák, mert nem hiszem, hogy az a megfizethető kategória, meg hát nyilván a TB nem támogatja.
1: Hát még egyébként, de nyilván ahogyan fejlődünk, azért ez is egyre jobb lesz, meg mekkora dolog az, hogy tényleg azt értem, hogy az én csuklomba be tudtak rakni egy fémet, hogy a csontot összetartsa csavarokkal. De ez egy mechanikus dolog. De hogy itt már rákapcsolódsz az agyra, azt hiszem ilyen 100 ilyen nagyon vékony valamivel, és működik. A gondolatod irányítja, és mindig eszembe jut ilyenkor Stephen Hawking. Tehát, hogy neki is ez például egy mekkora segítség lett volna, és akkor hány lépésre vagyunk attól, hogy aki mondjuk nem tud beszélni, arra ugyanígy rákapcsoljunk az agyára valamit, és akkor tudjon beszélni.
0: Igen, és ez rengeteg egészségügyi problémán tudna segíteni. Én is úgy érzem, ez az irány, ez nagyon jó. Azért, ha egy kicsit elvesszük az élét, és egy picit komolytalanabbra vesszük, akkor mondjuk az, hogy ilyen szinten beavatkozni a gondolatokba, vagy megismerni így a gondolatokat, ez a férfiaknak is segíthetne végre megérteni a nőket. Lehet, hogy így se sikerülne, igen, de legalább lenne rá egy pici esélyük.
1: Ez egyfajta ilyen, lehetne a TT, a Tesla Turet, tehát, hogy berakod az agyadba, és a gondolataidat mindenképpen kimondod. És képzeld el, hogyha van egy ilyen az agyadban, És te mondjuk nem tudsz beszélni, de ennek segítségével tudsz, és a gondolataid egyből kimondódnak.
2: Húha,
0: az veszélyes,
2: nagy bajba lennénk.
0: Na jó, de az még hagyján, hogy mi mennyire lennénk bajba. Na de az Andi, ő mennyire lenne bajba.
1: Nagyon, hogy képzeld el, egy ilyen kerekesszékben vagy, és a gondolataid irányítanak, és mész mondjuk a feleségeddel bevásárolni, de ne adj Isten, meglátsz mondjuk egy top modellt bikiniben, és egyszer csak a kerekesszéked így elfordul abba az irányba, és elkezdi követni.
0: Nyilván egyébként napi szinten látok top modelleket bikiniben azokon a helyeken, ahol vásárolok.
1: Hát itt a Spárban.
0: Persze, hát minden nap megfordul egy-kettő.
1: Jó, de azért ebben van egyfajta kockázat is nyilván, de ha tényleg ide jutunk, már pedig ebbe az irányba haladunk, akkor mi akár egy egészséges fejjel? Mit szeretnénk gondolatokkal irányítani? Mert azért nekem van egy-két ötletem.
2: Na, mondjad.
0: Hát én néha a gyerekeimet, de nehéz, még szóval is nem hagy gondolatokkal.
1: Mert a dupla chips, dupla chip kell, vagy tudod, ez a nyakörv, ami van a kutyáknál, hogyha kimennek a zónából, akkor picit ráz. Tehát, hogy az azért egyel bonyolultabb, meg nehezebb megoldás, de azért például én simán el tudom képzelni, és egy időben volt is ilyen, nem tudom, hogy ma is van-e ilyen, hogy mondjuk a gondolataiddal irányítasz valamilyen kütyüt, tehát például csatornát kapcsolni, úgyhogy nem kell távirányító, meg ilyesmi. Vagy ami volt már, és amit láttam, hogy okosgépről úgy olvas az ember könyvet, hogy a szemével, a tekintetével lapoz. Tehát gyakorlatilag oda se kell nyúlnia, hanem így löki előre a tartalmat.
2: Én rosszul vagyok ettől a túl kényelmes világtól.
0: Vagy autót
1: ha
0: vezetni.
1: Ha tehetném, én nem mozdulnék egy hétvégén.
0: Aha. Igen, autót vezetni.
2: Mondjuk, hogyha mész egy ilyen nyaralásra, nem ilyen Horvátországra, milyen jó lenne, hogy közben.
0: Ilyen hosszabb távon, ez sokkal kényelmesebb, hogyha csak a gondolataiddal irányítod.
1: Igen, csak ott is az lenne, nyilván a biztonság kedvéért, hogyha elterelődnek a gondolataid.
2: Például egy csini gyalogos.
0: Tudom, látsz egy top modell bikini, mert ugye téged idézem, mert azok felbukkannak mindenhol. Ezek
2: akkor
0: szerint...
2: bemegy az árokba az autó.
1: Hidd el, hogy lenne akkor sok, hogyha ilyet bevezetnének. De amúgy tényleg, tehát az ismerősömnek van egy ilyen nagyon-nagyon brutál drága elektromos autó, és azon röhögünk, hogy a kocsi bünteti. Tehát, hogyha vannak benne ilyen kamerák a visszapillantóba, és hogyha az van, hogy mobilozik, vagy nem néz oda, akkor rászól egyszer, rászól kétszer, és aztán a harmadik figyelmeztetés után meg kell állni a 10 percre. Tehát, hogy így büntet a kocsit.
0: Nem, hát van olyan, ami figyeli, hogy tényleg az utat nézed el, és egyébként meg pittyeg, meg figyelmeztet, hogy
2: figyelj, ami nekem
0: eszembe
2: jutott így az autókkal kapcsolatban, hogy Tatabányán, amikor mi ez az új sok autóra nem lett még átállítva ugye a forgalomra a közlekedési lámpák, azokat is jó lenne.
1: Na,
2: tehát, amikor
1: jó.
2: Már 10 perce ott állsz, vagy 15 perce.
1: Ez jó, és lenne ilyen, hogy gondolattal irányítható lámpák, és akkor az lenne, nekem is van egy lámpa, ami minden nap elvesz tőlem egy percet az életemből, hogyha nincsen olyan keresztforgalom, vagy veszély, ezt tudná a lámpa, igen, ami miatt nem kapcsolhat át, akkor te a gondolatoddal átnyomhatod.
0: Jó.
1: Vagy hogyha többet jó fizetsz, akkor a te gondolatod írja felül.
0: Vagy gondolattal irányítható kollégák. Hm? Na?
1: Az jó, is milyen jó. Hát de nem.
0: Adok még jó tippeket.
1: De egy csomó minden van szerintem, amit így szívesen. Vagy mit tudom én, gondolattal irányítható Word. És akkor nem kéne gépelned, vagy e-mailt írnod, hanem csak a gondolatodban meg lenne, hogy akkor ezt gépeljük, és küldjük. És mit tudom én, megcsinálom az adásjegyzetet, és nem úgy csinálom, hogy leülök a számítógép mögé, meg izzel, hanem közben legózok a gyerekkel, és akkor egyszer csak azt látja rajta, hogy...
0: Csak lehet, hogy néha ilyen elkalandozó gondolatok is belekerülnének.
1: Két kacsintás jobbra, hát jó, hát na, hát most mi? Ja, így is néha jó. Elküldök olyan e-mailt nektek, amit nem nektek akarok, meg olyat, ami nektek. De én teljesen kaotikus vagyok az e-mail.
0: Persze, és akkor ugye a horoszkóban lennének ilyen gondolatok, hogy tedd vissza a helyére a sárga legót.
1: Így van. És egyébként szerintem metaforaként teljesen érthető, nem? Most azt kapod, hogy ez a kedves bak, tedd vissza a helyére a sárga legót. Akkor ez így gondolkozol egy napot, hogy...
2: vissza, igen.
0: Jó, holnapra írsz egy legós horoszkópot?
1: Egy gondolati horoszkópot? Ja, persze, simán.
0: De akkor legyen már, ha már legó jött elő,
2: de
0: akkor...
2: De az AI-t nem hívhatod segítség.
1: Jó, én megírom.
0: Hú, az betegebb lesz, ha az Ádi fejből csinálja.
1: Az nagyon beteg lesz. De hogy szerintem egy csomó minden házi munkát gondolatban elvégezni.
0: Az nagyon adnám, hát, az nagyon jó.
2: Igen.
0: Én egyébként úgy szeretem, tehát az, hogy utána ezt így meg is kell valósítani.
1: Akkor gondolatban kirándulni, tehát hogy csak becsukod a szemed és látod magad körül azokat a helyeket, amire egyébként nincsen pénzed, hogy eljuss oda.
0: Hát Magyarországon a lakosság jelentős része így utazik.
2: Sajnos,
1: most
2: igen.
1: Elmegyek nyaralni, ne zavarjatok. Hova képzeled magad? De valami működhet.
2: Nem.
1: Én nagyon élném, tehát egy csomó mindenre ráprogramoznám ezt a gondolatiságot, tehát nekem ez tetszik, hogyha lehet ilyet. Sőt, aminek én nagyon örülnék, hogyha eljutnánk oda, mert ez az én életem gyökerestül megváltoztatná, hogyha lehetne a memóriát beültetni az emberbe. Én nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha lenne olyan, mert úgy nagyjából nincsenek emlékeim. Tehát, hogyha így be lehetne tölteni valamit, ami megmaradnak a dolgok, és akkor pinkód kell, pinkód elő.
0: Jó, hogy én is örülnék, mert akkor memóriajátékban nem lennék mindig romáverbe, hogyha már úgy jó tartom magam, akkor...
2: De pont a te IQ-ddal nem megy a memóriajáték? Ne,
0: figyelj, üljél a gyerekeimmel egyszer memóriát játszani, hát mi a is romáver?
1: memória, ez nem az IQ kell. Hát nem. Ezt most nem, ott nem fogod izé, ott az kell, hogy emlékezzél, hogy mi hol volt.
0: Igen, és nem, tehát, hogy az első egy-két körben még jó vagyok, ott még tartom magam, aztán elfárad az agyam, és kész.
1: Jól van, írjátok meg, de csak a megfelelő kereteken belül, vagy nem biztos, hogy mindent beolvasunk, hogyha bármit irányíthatnátok a gondolataitokkal, akkor mi lenne az? Közben én nézem, olajfolt van, igen, írja Péter, azzal vigyázzatok. A másik Péter meg írja, hogy mit irányítana, de én ezt nem várnám meg.
0: Jó, 0620 978 978
3: Forrás Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 7641. Keressen minket a Facebookon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Trump szerint újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Szombaton rendezték meg a 43. tatai minimaraton és félmaraton versenyt. Nemes Kitti vagyok, már is hozom a részleteket. Ma lejárnak a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi szorosról és az iráni atomprogramról, közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Szombaton három öbölmenti állam és a teher

0: iráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán ellen már előkészített, állítása szerint minden korábbinál nagyobb erejű támadást arra való tekintettel, hogy ismét esély nyílt a megegyezésre a konfliktus lezárásáról. Beszámolt arról, hogy Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katár mint szövetségesek kérték a küszöbön álló katonai művelet leállítását arra hivatkozva, miszerint elérhetőnek látnak egy megállapodást először a hormozi szorosról, ami majd elvezethet az Irán nukleáris leszereléséről szóló egyességhez. Donald Trump szavai szerint ma a délutáni órákban kezdődhetnek az egyeztetések, de további részleteket nem említett. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren. A Családsegítő Központban augusztus 10-én, 13-án, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között. És végül sport, Tataváros önkormányzata, a Futur Futó Kerékpáros és Triatlon Sport Egyesület, valamint a Tatai Városkapu ZRT szervezésében augusztus 1-én rendezték az idei 43. Tatai Minimaraton és Félmaraton versenyt. A város legnagyobb nyílt futóversenyén ebben az évben is két távon indulhattak a jelentkezők, 13,5 kilométeren egyéniben vagy három fős váltókban, illetve 21,1 kilométeren egyéniben. Az idei eseményen a rendkívüli meleg sem tudta a sportolók kedvét szegni, a minimaratonon 165 férfi és 80 női, a félmaratonon pedig 63 férfi és 15 női versenyző állt rajthoz. A 13,5 kilométeres tatai minimaraton férfi győztese Dombi Tamás, női győztese dr. Szekeresné Bakonyi Fruzsina lett. A félmaratoni távon az első helyen a férfiak között Túróci Bertalan, a nők között pedig Hercsel Adél ért célba elsőként, olvasható Tataváros honlapján.
1: Időjárás.
0: Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik a déli délkeleti szelet. A minimumok 19-25 fok között alakulnak, délután 35-38 fokig forrósodik a levegő.
1: Szám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világmegváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgan I. és Roland

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra után járunk 5 perccel.
3: Hello!
2: Az immunrendszerem gyenge, de a forgalom az M1-esen erős.
3: Várom a rímet, biztos lesz rá valami tehetős.
2: A rózsa vörös, a forgalom erős.
3: Ilyen rímelős izéket. Igen, kéne végre a sebemre kenőcs. Na, meg vagyunk?
2: Ja.
3: Jó, nem ilyen hülye rímeket mutogatott nekem a Roland, és akkor egy kicsit így belénk jött ez a rímekben de mesélés dolog, de...
2: Akkor konkretizálni kéne, tehát a rózsa vörös, a forgalom erős, a pénisz pörsen és emre kéne már kenőcs.
3: Kenőcs. Nem jó a velős.
2: Na, tehát az M1-esen, Budapest felé vezető oldalon, de igen, bocsánat, erős igen, a forgalom, főleg a külső sávban, ugye korábban baleset volt a 24-es kilométernél, jelenleg főként Bicske és Biatorbágy között lassú torlódik a kocsisor, plusz Tatabányánál van egy igen erős, vagy hát Tatabánya után egy igen erős torlódás, aki teheti, az, hát most mondanám, hogy mint adó a Györfi Pál, maradjon otthon, mert hogy az 1-es főúton is baromi nehéz közlekedni, az M1-esen pláne nehéz közlekedni, úgyhogy hát esetleg kerüljetek így, nem tudom, Esztergom felé, vagy Lefehérvár felé, nem tudom, egy ilyen lazakört.
3: Jó, 29 fok van, 37 lehet, a vastaggatyában a
2: pörkölte tehet.
3: Nem, én arra gondoltam, hogy a, nem, de hagyjuk. Na, oké, mert a merev az rímelt volna. De...
2: Ó, tényleg!
3: De elengedtem a dolgot. Lényeg a lényeg, Móni javasolja nekünk, hogy...
2: És ha elengeded, akkor már nem lesz merev.
3: Akkor már nem. Nézzünk Black Mirror-t, mert hogy abban ilyen elgondolkodható sztorik vannak. Igen, ebben van valami, nagyon is igazad van. Én pedig azt akartam mondani, hogy tényleg rohadt meleg van, de tegnap én bementem szaunázni. Képzeld el.
2: Nem, mert szeretett fokozni, és hát én mazoista vagy.
3: Amúgy egyrészt tök izgi volt, mert az 5 szaunában és a teljes szauna komplexumban, ami ott volt a wellness fürdőben, én voltam teljesen egyedül. Kérdeztem, hogy bárki más volt-e, mondták, hogy ketten megpróbálkoztak vele, de 5 perc után kimentek, tehát én voltam az egyetlen, aki használta. Így tehát privát felöntést kaptam, saját fülkét, az egész terület az enyém volt. Valamiért az emberek 40 fokban nem akarnak szaunázni.
2: Nem is értem, hogy miért.
3: De pedig egyébként jó volt.
2: Privát beöntésre nem vágysz?
3: De, azt holnap intézik. Majd abból is kérem a mentást, ha lehet. Szeretem a csíp.
2: Azt akartam mondani, csak hogy enyhén. Olyan kellemesen csípjen, ugye? Hogy azért úgy érezd a bizsergést.
3: De amúgy itt is kezd most már meleg lenni, nem akarsz klímázni?
2: Hát, ja, de
3: tegyük meg ezt ma, vagy nem teszed meg? A bolygóért? Meg a áram spórolás, hogy nem klímázom?
2: Mi azt hittem, hogy nem klímázom. Hát klímáztunk, csak kikapcsoltam. Pontosan a spórolás jegyében.
3: Na de az úgy van, nem, hogy azért ne halljunk meg, tehát hogy akkor ne klímázzunk, hogyha nem vagyunk ott. Tehát ez fontos.
2: Az fontos, igen, tehát mindenféleképpen villanyt is kapcsoljátok le. De én erre amúgy itt odafigyelek, tudod? Tehát, hogy
3: én de itt, számúgy hogyha... is.
2: Igen, tehát ha így mászkálunk itt a stúdióban, akkor amúgy is. Zsolt, itt van, Buenos Morgan, pedig azt szokták mondani, hogy melegre a meleg a jó. Hát Zsolt, igen, 2026 van, PC világ, érted? Tehát,
3: hogy... Nagyon pride-os hozzászólás volt ez, büszkék is vagyunk rád. De azt akartam mondani, hogy ezt szokták mondani, és én elhiszem, csak olyankor nyilván nem kívánod, hogy például a tetőfedők, az ácsok, ők úgy szoktak dolgozni, hogyha meleg van, akkor nem hideg vizet kell inni, hanem egy meleg teát. És állítólag tényleg megy, vagy működik.
2: Igen, ezt mondják egyébként, tényleg, mert hogyha iszod a hideget, akkor elkezdesz instant izzadni, tehát azért az úgy kellemetlen.
3: Meg az is megfigyelhető, én nagyon nem szeretem a nem hideg folyadékokat, tehát hogyha ilyen langymeleg valami, akkor én azt már nem annyira szívesen iszom meg. Ha valamit én nagyon nehezen engednék el, akkor ez a hűtött folyadék. Tehát, hogy bármi mást előbb. Ne világítson semmi, ne menjen a gép, de legyen hideg innivaló. És ilyenkor azért a kevésbé hideg is hidegnek tűnhet.
2: Plusz mindenki jobban jár, hogyha te megmaradsz a hűtött üdítőnél, és nem próbálod megjavítani senkinek sem a házán a tetőt.
3: Igen, ezzel is szerintem beljebb vagyunk, bár tegnap hazafelé jövet, még egyszer mondom, Balatonnál voltunk 2 napot, képzeld el, láttam olyan házat, aminek a tetején még kim volt a világító rénszarvas. Jó, nem dugták be, de hogy van, aki nem szedi le a karácsonyi dekort.
2: Hát most őszintén, hát ki akarna oda minden évben fölmászni, érted, tehát leszedni, aztán visszarakni, hát el van az ott, nem? Hát most a rénszarvasok amúgy nem csak karácsonykor élnek, hát élnek azok amúgy is.
3: Pontosan, teljesen igazad van. De hogyha te most valamin spórolni kéne, tehát megvan a fix árammennyiséged, és azt mondod, hogy valami nagyon nagyot kell spórolnod, hogy mondjuk a hűtő menjen és ne olvadjon le. Mit tudsz kiadni az életedből, ami mondjuk sok elektromos áramot fogyaszt, és azt mondod, hogy neked megszorítás, tehát áldozatot kell hozni, de megléped.
2: Hát akkor lehet egyébként, hogy pont a klímát, de az mondjuk tényleg kellemetlen, tehát hogy azért ebben az időben az mégiscsak az. Hát én nem tudom, ilyen mikrót, sütőt, ezeket azért úgy lehetne egy picit nélkülözni, ha úgy van. De azzal olyan sokat nem nyerek szerintem tévét, de ugye azok se fogyasztanak olyan nagyon-nagyon sokat.
3: Én lehet, hogy lekapcsolnám a jacuzzi világítást. A jacuzzit nem állítom le ilyenkor, mert az kell. A teraszreflektort is kevésbé járatnám.
2: A teraszreflektort! Pásztázod a környéket?
3: Persze, jobb azt tudni. Gondolkozom, hogy mit tudok most viccet félretéve, hogy tényleg kiiktatni. Igen, a klíma az, amin tudsz egyet spórolni, az tényleg, mondjuk, vagy járatod, beütöd a lakást, de utána kikapcsolod. És akkor úgy szépen lassan felmelegszel, mint a béka levesben. Azon lehet egyet spórolni. Talán azt is meg lehet csinálni, hogy akkor kevesebb lámpa. Tehát, hogy tényleg azért úgy el lehet lenni ilyen fél homályban is a lakásban. Nem tudom, ezek releváns mennyiségeket, de ezt meg lehet lépni.
2: Én egyébként éjszaka sokszor nem kapcsolok amúgy sem lámpát, hanem akkor viszem a telefonomat, és akkor a telefonomnak a lámpájával világítok.
3: Tudod, mi sok még a mikró? Az sokat fogyaszt. Na, akkor nem mikrózol, meg nem eszel meleg dolgokat. Azon is lehet valamennyit. Csak tudod, mi itt a bosszantó, hogy tényleg ezeket megléped, mert szabálykövető vagy, mert tudod, hogy szükség van rá, és igazából nem azért mondják, mert ki akarnak vele cseszni, hanem azért, hogy mindenkinek jó legyen. Csak itt az a szívás, hogyha a szomszédod többet akar. Tehát, hogy ez nagyon tud idegesíteni. Nem tudom pontosan idézni, de egyszer megtanították nekünk, ez a gazdasági elmélet, hogy van egységnyi földed, meg a szomszédodnak is van egységnyi földje, mindegyiken van 10 tehén, és éltek boldogan, és akkor fix mennyiségű tejet tudtok fejni, de a szomszéd úgy dönt, hogy akkor berak egy 11. tehenet, akkor te is berakod a 11. tehenet, és akkor ott már kevesebb füvet legelnek, kevesebb tejet termelnek, és akkor szépen lassan megrohad a világ. Tehát, hogy ez a kapcsiság, ez az emberi kapcsiság, ez nem kikapcsolható.
2: Igen, a szomszéd füje mindig zöldebb. Egyébként tök érdekes, mert hallottam baráti körből is ilyen sztorikat, tehát mesélték, hogy laknak olyan szomszédok mellett, akiknek ez a valamiért ilyen önkéntes, vagy ilyen önkényes ilyen versengés benne van a vérükben, és hogyha ők vesznek valamit, ők is, ha ők így csinálnak valamit, ők is, tehát hogy nem értem. Én egyébként ilyen szinten, tehát hogy sose figyeltem így a szomszédokra.
3: De azért idegesítene, nem? Tehát az idegesítene, hogyha van neked egy gazdaságod, van neki egy gazdasága, és egyszer csak látnád, hogy ő kettővel több tejénből él, tehát hogy többet keres. Ez nem bosszantana?
2: Nem, csak minden nap kérnék tőle egy pohár tejet.
3: Hát ez teljesen korrekt. Itt közben írja nekünk Zsolt, hogy hétvégén mondjuk mi is megpróbálkoztunk Rudasban 42 fokos vízzel, egy percig bírtuk.
2: Nézd, Zsolt, így 40 felé közeledve, vagy ha az ember betölti a 40-et, akkor szépen lassan szokjon hozzá, hogy már csak 1-2 percig bírja.

0: igen. Amikor még voltak jó dalok az Eurovízión.
1: Ugye?
0: Ezt megállapítottuk. Na, itt vagyunk újra. Mégpedig 5 perccel, 9:45 után jöjjön a nap híre. Úgy tűnik, hogy valaki komolyan vette a Deltának azt a dalát. Az annyira rossz, hogy már jó dala, ne pisálj bele a Balatonba. Mert hogy hát ezt nem tette, de legalább jó beleszart.
1: Igen.
0: Jönnek a részletek Kirtitől.
2: Szépen megkoronázzuk így a műsornak a végét. Igen, mondjuk azt, hogy jó nagy szarba került egy strand, ugye?
1: Ezt nem tudom, hová lehet egyébként még fokozni, mert hogy a 400 forinttal a WC a kezd helyi szabad strandon.
0: Ennyi? Hát az azért
1: hát,
0: az már...
1: Igen.
2: Ami eddig, ugye én nagyon sokat voltam azon a strandon, főleg WC-zni jártunk oda. De tényleg oda jártam táborozni, tehát évi egy hónapot én ott kezdtén eltöltöttem, és az, mindig is... Mindig is fizetős strand volt. Tehát ott azt hiszem, ilyen 1000 vagy valamennyi volt a belépő, és mindig is pénzbe került a strandozás, de ingyen végeztük a dolgunkat odabent.
0: Na de,
1: de már nem.
0: Ez megváltozott.
2: De jött a nagy ötlet.
1: Ugyanis képzeljétek el, hogy érdekes jelenség állt elő Keszthelyen. A város két strandján, a Városin és a Libáson megfelelő, sőt kiváló a vízminőség. Az önkormányzat által visszavett Helikon strandot viszont, amit idén nyártól Szaba strandként üzemeltetnek, az Alamegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya bezáratta. A Helikonon a bezárás két az emberi fekáliában tenyésző baktérium miatt rendelték el. A helyben nem kevesen tulajdonítják mindezt annak, hogy a Szabastrandon fizetős lett a WC. Egy alkalom 400 forint, a napi WC bérlet, gyerekek, WC bérlet pedig 2000 forint.
0: Hát jó, de akkor elmehet az egész család, gondolom. Tehát, hogy vagy az perfő,
2: hát de nem
0: vagy?
2: Már
1: szerintem az perfő,
2: szól.
1: Szerintem.
0: Perfő, tehát hát mondjuk azért egy ilyen szolid hasmenés esetén érdemes.
2: De, ha van nálatok vödör, akkor apuka bérletével beviheti a terméket, amit a család alkot.
0: Ja, te hülye vagy.
2: Ha vannak azok a csiga alakú valamik, ott el lehet végezni. Ja. Az öltöző fülkét.
1: Hát, igen.
2: De mi? Tehát akkor most van, hogy ingyen mentek be a strandolók, tehát nem kell fizetniük azért, hogy strandoljanak, magyarul megspórolnak valamennyi pénzt. Ez jó. De cserébe 400 forintért nem mennek el bent WC-re, mert oké, a pisikét most hagyjuk, de hogy nem mennek el nagy dologra, hanem belemennek a vízbe. Ott néznek körbe-körbe, úgy csinálnak, mintha strandolnának, közben fütyűrésznek, majd egyszer csak lerakják a lépszavát, és kész.
0: Igen, egyszer csak potty, és elintézték.
2: De ez feljön a víz felszínére.
0: Hát akkor arrébb mennek.
2: Hát de ott...
0: Gyorsan.
2: Az nem hasonlít vízimadára.
0: Hát az nem.
1: Meg semmire sem.
2: De tényleg ezt csinálták annyian, hogy az egyébként országvécének titulált Balatonban feltűnően nagy volt a fertőzés. Jó, kezdte ilyen szempontból a Balaton lefolyója, tehát oda megy minden kosz, az tény, de hogy akkor is össze tud gyűlni egy strandon annyi fekusz, vagy fekália, fekusz, nem tudom ezt szépen mondani, hogy emiatt be kelljen zárni a strandot.
0: Hát úgy tűnik, hogy igen.
2: Az mennyi?
0: Hát az egyébként szerintem elég egy darab is, tehát már az is pont
2: Balatonnál nem.
1: Főleg ebben a 40 fokban.
2: Nekem ugye megvan a Kamara erdei sztori, amikor gyerekként ott strandoltam, és nagyon-nagyon sokan voltak a medencében, és egyszer csak azt láttam, hogy én vagyok egyedül, megörültem neki, és mosolyogva strandoltam tovább, amikor is mellettem egy barna darab úszkált a víz felszínén, és megértettem, miért nincs senki a medencében. De azért a Balatonban úgy tudod nagyjából, hogy erre van esély, és még
1: nem,
2: ilyen mémek is
1: nem.
2: Vannak, hogy valaki ott elvégzi a dolgát, majd lebukik, hogy odébusszon, és följön, és a fején marad, mint az unikum embernek. Tehát, hogy ilyeneket lehet látni, de ugye azt szerintem sok kell, hogy ott bezárjanak egy strandot.
1: Hát
2: az nem elég egy ember.
0: Nem, szerintem elég lehet az egy is, hogyha az,
2: de nem tudom. A Balatonnál biztos, hogy nem.
0: Erről meg kéne kérdezni, látod a népegészségügyet, hogy mennyi után, tehát, hogy hány kaki fér még bele.
2: Megkérdezzük a
1: ChatGPT-t. Ebben a nyárba. Egy új dal született.
0: Igen, üzennénk akkor a Melhero-nak, hogy tessék a rakpartot egy picit átírni. Jó, ez az új verzió.
2: És mivel törlöd magad, hattyúval?
0: Jaj, te! Hát ott lehet is semmi, majd a víz megoldja, tudod.
2: Fú, nem tudom.
1: Vagy a halakkal.
0: De igen, egyébként tényleg az egy jó kérdés, amit a cikk is felvet, hogy vajon, hogyha azok a keszthelyiek, akik így használják a Helikon strandot, ha kimennek külföldre, és meglátják, hogy mondjuk a benzinkúton 1 euró a WC, akkor inkább oda tojnak a benzinkút közepére, vagy mit csinálnak?
1: Megfogalmaztam.
2: Most számolom, mert igen. Azt írják, hogy itt nem kell arra gondolni, hogy több száz kaki volt, azt írja ChatGPT.
0: Mondtuk neked.
2: De azért sok, tehát több mint 2 vagy 10 azt is írja, és most kérek egy számítást, hogy nagyjából igen, 720 mpn per 100 milliliter arányhoz milyen higulás kell, most számol.
1: Jézusom,
2: nézi a baktérium
1: elnézést arány. Mindenkitől, aki már az ebédre készül.
2: Jó, mondjuk az is számít egyébként, hogy egybe van-e, tehát abból lassabban oldódik, vagy folyós. Nézem.
0: Azért a kaki per Balaton arányt még az AI-jal szerintem senki nem számoltatta
2: ki. 1 millió 7000 baktérium, 100-105 000 köbméter. Na, kapaszkodj! Tehát ez lehet 18-tól 360 adagnyi széklet, hogy ez a arány kijöjjön. Hát attól függ, majdnem, hogy hogyan sodródik a víz.
0: Majdnem kijön a napi egy.
2: De majd neked, oké, de most 360-an bele egy strandon az azért...
0: Ez lehet, hogy volt valami flashmob, csak mi lemaradtunk.
2: Mert megnézem, 360x400 forint, tehát hogy megérte. Mert lehet, hogy igen. Számológép.
1: Köszönjük.
2: Ja, közben egyébként elgondolkoztam ezen a bérlet témán is, hogy akkor már amúgy szerintem nem így kéne, hogy 144 000 forintot spóroltak meg legrosszabb esetben ezen a strandbezáráson. Szóval azt kell a magyarnak, hogy akkor legyen belépő, de kakilhasson ingyen? Lehet, hogy igen.
0: Szerintem igen.
2: De hogy visszatérve erre a bérlet dologra, hogy napi bérlet, akkor kéne havi bérlet, meg kéne vármegye bérlet. Amivel bárhova szarhatsz a vármegyében. Ha megveszed a bérletet.
0: Bármelyik WC-be. És bekopoghatsz random idegenekhez is. Van, vármegy a WC bérletem, én akkor jöttem kakírni.
2: Jó napot, van bérlet, jövök.
1: Ne ülj át a másik csónakba, hanem menj át a másik WC-jébe.
2: Hát ez nagyon kemény. De ahhoz, hogy tényleg egy ilyen strandot... Nem mindegy. Azt írják, most itt van a friss cikk a 444-en, köszönjük szépen Zsókának, hogy egy nap alatt eltűnt a kakaszennyeződés. Tehát azért viszonylag frissen ürül, vagy gyorsan ürül.
0: Örülünk, boldogok vagyunk.
1: Örülünk.
0: Akkor megyünk hétvégén már ott leszünk.
2: Hát de, vagy nem kéne olyan, tehát ilyen székletfogó ételeket kéne adni a strandon. Tehát, hogy nem a lángost kéne akkor bevezetni, hanem Balázs. Valami rostban kevésbé igen, szegény.
1: Most jöttem haza a Balatonról, és lángost ettem.
2: Nem
1: most...
2: szabad lángost enni, eszel egy jó banánt, mi fogja még?
0: Azért most így elképzeled, hogy Keszthelyen hirtelen megnőtt a kulabáplüsöknek az eladási mennyisége.
2: Egyrészt, másrészt meg egészen újra értelmezi a Kozsónak a delfin észlelését. Barnák voltak azok a delfinek?
0: Már is hívjuk Kozsót, kifaggatjuk. Azt Keszthelyen látta a Kozsó?
2: Nem tudom, de hol simán el tudom képzelni a dolgot. Jó, értem én, hogy ezen meg lehet spórolni pénzt, de ez azért kemény. Vagy igazolni kell, hogy az...
0: Nem biztos, hogy kemény. Az, lehet, hogy folyós. Hát
2: az mehet be ingyen, aki igazolja, hogy aznap már kakilt.
0: Jaj, tényleg.
2: Mert akkor jó eséllyel, aznap már nem fog.
0: Tehát én egy ilyen kakilási igazolás?
2: Jó napot, kakkantott mama? Fotó úgy, hogy mellette van az aznapi újság.
0: Egy kis
1: úgy érzi,
0: vagy alatta. Egy kis kérdőívet ki kellene itt tölteni akkora.
1: Úgy érzi, hogy még fog.
0: Mocorog? Nem mocorog?
2: Hát meg az is igen, hogy turisták.
0: Anyagcsere rendben?
2: Vagy helyiek, tehát nyilván az is számít, hogy...
0: Mit reggelizett? Hát akkor nem jelentve. Kirismamot? Nem ajánljuk.
1: Hát rögtönzött szűrés.
2: Ez is csak Magyarországon tud megtörténni, nem? Tehát, hogy ez ilyen annyira magyar ez a történet, hogy nem dobjuk be a 400-at, inkább bedobjuk a magunkat.
0: Hát biztos, hogy van máshol is, de azért elég prostó viselkedés, na, valljuk be.
2: Meg amúgy az is érdekes, hogy innentől nekem mindenki gyanús. Tehát bemegyek a vízbe, és látom, hogy ott valaki egy helyben lubickol, akkor ez nekem gyanús.
0: Nem, akkor mondom, hogyha valaki hirtelen arrébb megy. Aha. Mert hogy nyomás, és ő hirtelen akkor spurizik.
2: De ebből hogy, tudod, mi lesz?
0: És ha nem labda után ugrik, akkor pláne gyanú.
2: Ebből az lesz, hogy majd át akarod kenni a haverodra. Te direkt közel mész hozzá kakilni.
1: Szó szerint? Rákened a haverodra?
2: Szó szerint.
0: Jaj, jó.
2: Vigyázzatok az algával, meg az iszap sem iszap.
1: Igen.

0: Espresso macchiato.
1: A kocsiban ülve,
2: vagy már otthon pihenve is
1: lehet koncert.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
1: 5-től este 7-ig.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Pihensz, Anna?
5: Igen, pihenek és álmodozom.
4: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
5: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gress burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
4: Már megint felújítunk?
5: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
2: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

0: Itt vagyunk, 6 perccel, szépen lassan már csak 5-tel, 3:45 előtt közeledünk a mai műsor végéhez, gyorsan rálesünk az M1-esre. Továbbra is erős a forgalom, továbbra is van szakaszos torlódás, illetve lassulás, úgyhogy érdemes kerülni, ugye reggel ma volt egy igen erős baleset, 3 személyautó ütközött össze a 24-es kilométernél, mindkét irányba teljes útzár volt, most már ahhoz képest sokkal kedvezőbb a helyzet, az élő térkép tanúsága szerint Tatabánya között, illetve Herceghalomnál van torlódás. Hát az már szinte a megszokott, úgyhogy ezen most már meg sem lepődünk. Ami korán sem megszokott.
1: Na Roland, ugye, min járt az agyad?
0: Hogy bele, nem Freudi elszólás volt.
1: Milyen jó lenne egy olyan gép, nem, ami kapásból kimondatja veled azt, amire gondolsz?
0: Egyszerűen ja, elbotlás volt.
1: Igen, népszokások, kvások.
0: Ja, igen.
1: Mesélj.
0: Szóval, ami nem a megszokott kával, úgy érzem, ez lehet, hogy gépre fog menni, ugye, effektpadra?
1: Lehet,
0: igen. Na, szóval az a műsorrendünk, ami ugye megváltozik a mai naptól. Átadom a szót, jó, eleget beszélve.
1: Úgy érzed, hogy a biztonság kedvéért most hátradőlsz ebben. Rendben, a Buenos Morgan marad, ahogyan eddig volt, és utána jön a koktél, frissíteni fog, csak egy kicsit tovább, mert hogy a nyárban jó a hűsítő, úgyhogy délután 3-ig marad veletek a kedvenc Tamásotok.
0: Bizony, long drinké avanzsálódik akkor így a koktél.
1: Ez jó, ez tetszik, igen, long drink lesz, és délután 3-ig ihatod. Aztán pedig 3-tól 5-ig a legfrissebb újdonságokat forgatjuk, még sokkal töményebben, mint eddig, ebben pedig Roland lesz segítségünkre, de ezt úgy teszi, hogy rövid lesz, tömör lesz, nem a reggeli megszokott formában, hanem csak bemutatja a dalt, és már szólhat is, hogy a munkából az utolsó néhány óra, vagy a strandon az első néhány az jó kedvel teljen.
0: Ez lesz a beat, a délután ritmusa, egy vadonatúj műsor, 3-5-ig valóban a legfrissebb slágerekre koncentrálva, és utána jön a charter, a megszokottnál egy órával korábban, tehát 5-től egészen 7-ig, a napot pedig a light sessionnel zárjuk 7 és este 9 óra között, tehát az is csúszik egy órával előrébb.
1: Így tesszük tehát ezt innentől. Ja, és ami fontos, már most 31 fok van, azt veszem észre, hogy nem csak, hogy meleg van, hanem hamarabb is melegszik, mint az előző napokon. 37-ig kúszik ma fel a hőmérő, ha még van olyan ott, ha nincs, akkor a telefonodon ezt fogod látni. A héten esőre, vízre ne nagyon számíts, nagyjából ezzel kell kalkulálni, az összes közhelyet vidd magaddal. Jaj, szóltak a rádiók, mindenféle ilyen gagyi rádiók szóltak a strandokon, ahol voltunk, nem mi, és mindenhol elsütötték az összes ilyen közhelyet. Én ezt most nem fogom mondogatni, jó? Tehát csináljátok, amit ilyenkor csinálni kell.
0: Így van.
1: Idegesített, mikor 8-1-re hallgattam meg, hogy igyak.
0: Jó van. Egyébként pénteken azért lehet talán némi csapadék, meg akkor azért lesz egy visszaesés a 40-41 fokról 35-re.
1: Lehűlés lesz.
0: Ami üdítően fog hatni, igen.
1: Vigyetek pulóvert, azzal mindenképpen készüljetek fel erre. Jó, ez lesz most, tehát erre kell készülni.
0: Hát ez a nyár, tudod, télen azért sírunk, mert hideg van, nyáron azért sírunk, mert meleg van.
1: De én nem sírok, ezt szeretem. Egy nem közhelyes, ez fontos, ez ma már te is mondtad, és ezt ritkán mondják be, de fontos. Tankold meg a kocsit rendesen, mert itt beáll az M1-es, aztán nincs klímád, a szívás.
0: Így van, igen, úgyhogy azért legyen elég üzemanyag az autóban. Na szépen lassan tényleg elköszönünk, jön akkor a long drink, ugye, jön a koktél 10-től egészen 3-ig, aztán utána, hát én meg úgy köszönök el, hogy azért délután még jön visszatérek 2 órára, majd a beat keretében. Na de ebben a formában így a Buenos Morganben holnap reggel 6-tól jelentkezünk legközelebb. Köszönjük szépen Kittinek, hogy ma is emelte a műsor fényét, és megtudtuk, hogy ő szívesen kiköltözne a világ vége után 2-vel, és akkor ott nevelgetné a paradicsomokat, a paprikákat, meg a pulyákat.
1: De elmondta nekem egyébként műsor után, vagy bejelentkezés után, hogy az iszappakolást kezd helyen ő most nem vállalja. És aki pedig a jó fartalmakért ma felelős volt, és Roland!
0: Minden, csak a szopásos.
1: Elmúlt a kaka helyzet, amúgy kezd helyen mehettek.
0: És köszönjük szépen annak a rédládámnak, aki bármiről hajlandó lenne lemondani, kivéve az internetről és a szénsavas üdítőkről.
1: Főleg, ha jó hideg. Most is azt iszogatom itt, a jó hideget. Na, hát így előre. Holnap 6 után nem sokkal tehát találkozunk, így együtt ebben a formában. Legyen csodálatos a napotok, sziasztok!
0: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatkozol?

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! 7 hatásértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Víztakarékosságra kérik a Krük-szigetén élőket és a turistákat. Fontos, hogy a hőségben figyeljünk egymásra az utcán is. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Fontos, hogy a hőségben figyeljünk egymásra az utcán is. Ha valaki rosszul van, ne menjünk el mellette. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Nagyon fontos az, hogy amikor elmegyünk reggel dolgozni, akkor az egész napos ellátásukról gondoskodjunk. Tehát, hogyha kutya van a háznál, akkor legyen olyan árnyékos rész, ahova ő be tud húzódni. Friss vizet tegyünk ki neki reggel, hogyha van lehetőségünk napközben a vizet cserélni, akkor ez is jó lehet, de hogyha nem, akkor azt is árnyék. Rakjuk. Fontos az, hogyha valaki például a kutyáját elviszi sétálni, akkor azt időzítse vagy a reggeli, vagy az esti órákra. Ugye az aszfalt is ugyanúgy fel tud forrósodni, mint az autónak a belseje. Megégetheti az állatnak a tappancsát, tehát erre is figyelni kell. Ugyanúgy, ahogy gyereket sem a legnagyobb melegben viszünk le a játszótérre, a tűzőnapra, az állatokról is gondoskodni kell. És ebben az időszakban, hogyha akár olyan állatot látunk, gazdátlan állatot, aki segítségre szorul, vagy olyan szemét, aki esetleg rosszul van, fekszik a földön, fekszik a padon, ne menjünk el mellette, értesítsük a 112-t, hiszen lehet, hogy pár percen múlik egy embernek az élete.
1: 7 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta hétfőn az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 5, szombaton és vasárnap 1-1 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 37 hatásértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krükvárosa és a Sziget 6 önkormányzata a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. A közös közlemény szerint a Ponikvetározó vízszintje július 31-én 17,4 méterrel volt a tengerszint felett. A csaknem 40 éve működő tározóban ennél alacsonyabb értéket eddig mindössze 2 alkalommal, 1989-ben és 2012-ben mértek, amikor a sziget vízfogyasztása jóval elmaradt a jelenlegitől. Augusztus 9-én különleges zenei és egyházi eseményre várják az érdeklődőket az esztergomi bazilikába. Az esti szentmise keretében megáldják a bazilika új orgonáját, amely ezt követően a nagyközönség előtt először szólal meg. A szentmisét követően várhatóan 7:30-tól Kovács Péter orgonaművész ad ünnepi koncertet.

0: Napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul, kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Gyerekek, reggel olyan meleg volt, mint régen napközben. Ugye? Ma hello, Buenos Morgan Ki Cocktail, beköszön, indítom az 5 órásat. Egészen délután 3 óráig töltetitek velem az időt. Én Tamás, jön a Plow és The Warning közös, itt lesz T-Zeni, Nicole Scherzinger, Adam Port pedig kezd, jön már is a Move. Szép délelőtt,

0: A Pnau, valamint a Warning közös hoztam el nektek az újdonság szólt a Corazon, alias Your Heart arcímmel. Cocktail mától 5 órában, egészen 3 óráig tölthetitek velem az időt. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagytok. A Forrás Rádió magazin műsorát hallgatjátok, kevés dumával, jó sok zenével és a héten még játékkal is. Na, a következő órában mindenképpen hozom a részleteket, és természetesen azt a kis motor hangot is, mert ugye egy motoros fesztiválra nyerhetek majd páros belépőt. Veszteségeink érlelnek bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, és fájdalmaink a boldogságra. Egy kínai közmondás a mai napi koktélos bölcsességem, jó hosszúra sikeredett, tehát legalább van benne anyag, szokták volt mondani a régi technikai eszközeinkre. Bulvár Csokor ebben az órában Nagy Bógi kerül majd terítékre, és persze ígérem, hogy énekelni is fog. Jön Oliver Heldens, Karen Hardinggal, Pink Panthers és Zala Larson közöst is megkapott, az Atomic Kitten egy nagy klasszikkal jelentkezik, Zsübel, valamint Eneli Csupa pedig most a triplét hozzá nektek. Kapjátok csak slágerek közt!
1: Don't you know I'm

Peter Heldens és persze Karen Harding, az Oops volt a tiétek 3 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, kereken 5 órában, ha esetleg véletlenül 4-et mondanék, bocsássátok meg, nekem a megszokás rabja vagyok. Szóval kereken 5 órában egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Jó hosszú maratoni lesz, na, de ez így lesz mostantól, az idők végezeték. Na jó, persze azért addig nem. Maximálisan 30.

Igen, Teddy és Molája, Shake It to the Max repült a tavalyi évből, hoztam koktél 5 órában, 3 óráig együtt. Köszönöm, hogy itt vagy. Kevés Duma, jó sok zene, mindez a tiéd, és természetesen a Bulvár Csokora, ahogy ígértem, benne pedig Nagy Boglárka, de szép így, no de nem Nagy Bogi, a tündéri Nagy Bogi. 2 év után beadta a Válókeresetet, no ez csak így mellékesként, ez biztos tudtátok. Az viszont nem biztos, hogy nemrég robbantotta a bombát, amikor a közösségi oldalán megosztott egy közös fotót egy igencsak sármos, tetovált, titokzatos férfival. A rajongók azonnal kombinálni kezdtek, a komment szekció pedig lángba borult, bár Bogi korábban tarotkártyás önismereti utazásokkal igyekezett feldolgozni a múltat. Úgy tűnik, a jövő egyértelműen a romantikáról szól. No de ne tessék azt hinni, hogy a magánéleti boldogság elvitte a fókuszát a munkáról. Konkrétan történelmet írt a hazai popzenében, na figyeljétek a számokat, 19-szeres listavezető, a Dessel közös Jól leszek újra című gigasláger megszakítás nélkül. Ennyi szervezette a Magyar Rádiós Top 40-et, 6-szoros platina státusznál jár a kislemez, és ő az egyetlen olyan hazai előadó, aki egyszerre mind a 6 hivatalos slágerlistán szerepel. Nos, úgy tűnik a válási dráma és az új szerelem ihletet adott, mert Bogi jelenleg megállíthatatlan. Úgyhogy mi a tanulság? Szóma szumárum, ha sikeresek akartok lenni, váljatok el! Na jó, persze, csak viccelek, működik ez állítólag úgy is, hogy nem váltok el. Shakira az Utópia 2-ből rögves, jön Joanne és az egykori Tanita Tikarandal, Nagy Bogi pedig most.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

0: természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra. Jó napot kívánok! Hétfőn és talán még kedden üzemben tartható az utolsó turbina. A Magyar Reklámszövetség csúcsidőben lekapcsolja digitális reklám felületei világítását. A Dunába menekült támadója elől egy férfi gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Hétfőn és talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a Paksi atomerőműben, mondta el a miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában. Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, legalábbis ideiglenesen a Paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. Hozzátette, a vízszint várható további süllyedése miatt a Paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen. Magyar Péter közölte, vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hétfőtől esti csúcsidőben lekapcsolja, napközben minimálisra veszi digitális reklám felületei világítását a Magyar Reklámszövetség, amelynek közterületi reklám tagozata az MTI-hez eljuttatott közleményében csatlakozásra kér minden magyarországi szereplőt. A vállalás értelmében a nappal a közterületi reklámfelületek üzemeltetői minimálisra veszik a reklámok fényerejét, 17 óra után pedig teljesen lekapcsolják eszközeiket. Az intézkedés minden a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, backlightra és világító tetőreklámra kiterjed Budapesten és vidéken egyaránt. A Dunába menekült késes támadója elől egy fiatal férfi gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint hétfő éjjel érkezett bejelentés arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik, egyikük késsel fenyegetőzött, míg a másik a Dunába menekült. A helyszínre érkező rendőrök és mentőegységek megkezdték a folyóba ugrott férfi keresését, illetve az elmenekült másik férfi felkutatását. A fiatal testét 5 óra 12 perckor találták meg a Dunában, a feltételezett elkövetőt pedig egy 20. kerületi lakásban elfogták, majd előállították. A budapesti rendőrfőkapitányság emberülés büntet megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, az elfogott férfi elszámoltatása folyamatban van. Folytatódik Tatabányán a nyáresti vetítések program sorozata a Vértes Agórájában. Augusztus 6-án este 8:30-tól a Szenvedélyes Nők című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség. A film 16 éven felülieknek ajánlott, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, melyekből zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul, kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Indítom a második órát, sziasztok, benne már a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra páros belépővel. Na, a játék részleteit mondom nem sokára, 5 órában kevés duma, jó sok zene, Sony Fodér, a Nathan Evans, Zuhaker, Judy J-el és Blondie Steve Appletonnal, kezd már is a Never Walk Alone, én Tamás, rádiózatok vele!

Tony Fodérával és Dio D-vel találkoztatok az imént. Az újdonság a Think About Us szólt. Koktél 5 órában, egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt mától. Például a napi bölcsességgel veszteségeink érlelnek bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, és fájdalmaink a boldogságra. Egy kínai közmondást hoztam nektek. Tegyétek fel a memóriába, ha kell, akkor pedig vegyétek elő. Én pedig előveszem a páros belépőt a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra. Szeretnétek nyerni egyet? Megtehetitek. A következő 2 órában hozok nektek motoros effektet. Hogy ez milyen? Na ezt mindjárt megmutatom. Amikor ezt meghalljátok, na akkor el kell küldenetek nekem a 0620 97 8 97 85-ös számomra a motorszót. Na és persze a neveteket is legyetek szívesek, köszönöm. Egy óra után pedig ígérem, hogy sorsolok, jó? Jön a Bulvár Csokori is, egy kis szaftos pletyi Sophia Rice-ról, aki az idiótát énekli majd. Na, azt is kapjátok! Lesz itt minden, mi szemszájnak ingere. Na és lesz motoros effekt, ezt pedig már is mutatom, na figyúzd! Ha ezt meghalljátok, akkor kell nekem elküldeni a motorszót a 0620 97 8 97 85-ös számunkra. Augusztus 7-9, 6. Bikers Komrok Fesztivál. Páros belépő lehet a tiéd. 21 Pilots dal, LSD, MK és Krisztál közös, na meg Lótfi Begi a Cosmix-szal. Itt indítom, jön a kisvilág, csak slágerek közt kapod. Valahol.

Mi volt a tiétek? 5 évvel ezelőttről hoztam. Előtte volt esetleg valami motoros induló? Nem tudom, figyelte, de én úgy emlékszem, hogy mintha lett volna. Na mindegy, nem segítek, jó? Küld a motorszót, ha a motoreffektet meghallod. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Nos, ha 163 évvel ezelőtt nincs minden rendben a szülőszobában, akkor ma nincs egri csillagok, mert hogy a mai nap szülötte Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró, és Kolumbusz Kristóf 3 hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. 1492-ben történt mindez, aztán október 12-én kikötött a Bahama szigeteken. És énekelte a Boniemmel együtt, hogy Bahama mama. Herminák, ti ünnepeltek ma! Német eredetű a nevetek, jelentés a haninő, boldog névnapot nektek! A többieknek üzi, köszöntsétek őket bátran, örülnek ám mindennek is. Például a Bulvár Csokornak nem sokára benne Sophia Rice, énekel is, előtte Kincses és Warsowski, jön Melanie C is, Lady Gaga, pedig egyből a kereskedelmi szünet után varázsol egy jó nagyot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között.
2: Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet.
1: A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

aki énekelt, ő nem más, mint Sophia Rice, az Idiótát kaptátok tőle 6 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy, kevés Zsuma, jó sok zene, és Bulacsokor! Érkezzen a mexikai popercegnő, aki az imént is énekelt, és aki egy hatalmasat csapott az asztalra, ő Sophia Rice. Legfrissebb interjúiban például olyan kendőzetlen őszinteséggel pakolt ki, hogy a falatta a másikat. Azt mondja, közeleg a 30, és hivatalosan is elstartolt az I don't give a... Na itt egy csúnya szó korszaka. Magyarul, magasról tesz rá, ki mit pletykál a háta mögött, nem kér bocsánatot senkitől, és kíméletlenül szűr ki a mérgező arcokat az életéből. No, de itt nincs vége, a madárkák azt csiripelik, hogy a nemrég megjelent dalai mögött kőkemény magánéleti dráma és egy hatalmas viharos szakítás utáni önterápia áll. Na, a Sophia tehát nem csak a sláger listákat, de az asztalt is borítja. Egyébként te mit gondolsz? Neked is jól jön egy ilyen, nem érdekel semmi, lekakilom tablettát, beveszem korszak. Most erre mondjam azt, hogy én így éltem az előző 200 évemet. Sophia Rice az imént Bulvárcsókorban. Jön Halli Mali, itt lesz Lordina meg Wise. Kezd már is csak slágerek közt a Wait!

0: 2010-es datálással Ianz, és persze, hogy a replay itt a forráson. Motorhang megvolt, lesz még a következő órában is, úgyhogy nagyon fülej, páros belépőt tudok adni azért, hogyha észreveszed, és küldeszünk itt. Na, mindjárt mondom a részleteket. Cocktail, Kitty hírei után folytatva, Super High-jal, ilyen lesz az Anywhere With You.
1: Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége

0: figyelmet az országos tisztifőorvos, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, folytatódik a karbantartás miatti melegvízszünet Tatabányán. Nemeskitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának közösségi oldalára vasárnap feltöltött videóban. Oroszi Beatrix, akit Köböl Anita kormányszóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. Oroszi Beatrix arra a kérdésre, mit tegyünk, ha látjuk valaki rosszul van, azt válaszolta, kérdezzük meg, fáj-e valamilyen, szédül-e, próbáljunk hideg vizet adni neki és hűvös helyre kísérni. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra. Ha azt érezzük, hogy kicsit is kezdünk szédülni, bizonytalanok vagyunk abban a pillanatban, jelezzük ezt azoknak, akikkel együtt vagyunk, vagy egy ismeretlennek, és kérjünk segítséget. Ha pedig azt látjuk, hogy valaki más nincs jól, akkor ajánljuk fel a segítségünket, fogalmazott Oroszi Beatrix. Ma lejárnak a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Folytatódik a karbantartás miatti melegvízszünet Tatabányán. Augusztus 3-ától 7-éig, vagyis hétfőtől péntekig Dózsakertben számíthatnak erre. Augusztus 11-én, 12-én pedig az egész város ellátását érintő erőműves leállás lesz majd. A TESZO, az IRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatás azonnal újra biztosítják. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren. A Családsegítő Központban augusztus 10-én, 13-án, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket. Mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
1: Időjárás.
0: Napsütéses, általában gyengén fátyol és komoly felhős idő lesz jellemző a folytatásban is. Kedden szerdán változatlanul a forróság és a napsütés marad a meghatározó hazánk időjárásában. A hőmérséklet holnap reggel 22, délután pedig 39 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éve

a híred Ronan Keatingről? Nincsen, nekem van, és megosztom veled, ígérem a bulvárcsokorban tudja, hogy érkezik. És persze a motoros játék is folytatódik, páros belépőt tudok adni, csak fügyúzd a motor effektet. Jó, két dal között lesz, jó, majd egy picit segítek, persze. Dash Young Flyer, Sam Smith, szuper.

Declan Gene Donovan, és persze, hogy a Happy Without Me, ha már happy, egy igazi happy feeling, és nagyon jókedvű vidámdal, az ilyeneket nagyon szeretjük, főleg nyáron a nagy melegben, de igazából szerintem pont télen jók ezek, nem? Amikor a bús, komor, sötétségben, a hidegben bekapcsolsz egy ilyet, és hoppá, mindjárt vidámabb leszel. A tavalyi évből hoztam egyébként koktél, 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy, teheted egészen 3 óráig, ebben is hozom a játékot, a motoreffektet kell megtalálnod. Annyit segítek, hogy a következő fél órában lesz, jó? és nagyon aranyos voltam. 0-20-94-8-94-85 a számom, a motorszót kell ide neked elküldened. A nyereményem pedig páros belépő a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócházan Ranchra. Bőgő motorok és a szabadság szele, amivel itt fogtok majd találkozni. Nos, kell a páros belépő? Ha igen, akkor pedig fülej, jön majd a motorhang. És jön a Buenos Morgan vissza tekintő is, no meg Ronan Keatingről a Bulvár Csokor nem sokára kapott. Milleta várja addig Jaguar Twin és Sir Lucius, no meg Asa Fenviden, Eva Maguire pedig most kezd. Tell Me Something Good, így a dal csak slágerek közt kapod.

órában, kevés dumával, sok zenével és bulvár csokorral, a következő fél órában pedig már a motor effektel. Füled és küld az üzit azonnal, motor, ez legyen benne is persze a neved. No, tessék kapaszkodni, ami drága Ronan Keatingünk fogta magát és szinte teljesen áttelepítette a székhelyét a kenguruk földjére. Na, hogy miért tette? Hát azért, mert elstartolt The Voice Ausztrália legújabb évada, ahol ő az egyik főmentor. No, de hogyha azt hiszitek, hogy ez egy békés kis dalolgatás, akkor óriási tévedtek. Benfentesek szerint a stúdióban szinte fagyos a levegő Ronan és a tavalyi győztes mentor Kate Miller Heidke között. Olyan kíméletlen és brutális szakmai háború tört ki a tehetségekért, hogy a kamerák mögött állítólag már szikráznak a tekintetek. Ó, hát ilyet láttunk kis országunkban is, ugye? Főleg Gabi volt az, aki... Na, hagyjuk. No, de hogyha ez a tévés dráma még nem lenne elég, a magánéletében is érzelmi hullámvasúton ül a sztár. Alig néhány órája osztotta meg legszomorúbb titkát, könnyek között mutatta meg a sajtónak azt a megrázó utolsó üzenetváltást, amit a tragikusan elhunyt Glenn Hansardtól váltott. Van ám kérem itt magánéleti dráma is, na meg vannak jó dalok itt a Forráson. A New Level Empire és Draft közöst tudja, hogy hozom, Gatyé Kimbrával közösködik, Mimi Webb is énekel, sőt Ronan Keating is, ha már ugye róla regéltem a bulvár csokorban. A kereskedelmi szünet után kapott egy a motoreffektet, kettő Ronan Keating dalát. Ilyen lesz a Lamin, így

0: kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgass a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Grass burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
5: Irány a Highlander MC Facebook oldala.
4: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Come on, yeah.

0: New Level Empire és Draft közöst hoztam nektek 4 évvel ezelőttről. A felhők alatt volt a tiétek. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, előttem pedig 4 órában a Buenos Morgan. Ilyenkor napközben pedig a viccesebb pillanatokat mindig elővesszük. Így lesz ez most is. Ádi beszámolt arról, hogy 2 jeges kávé mennyibe került. Na, amikor meghallottam az árat, megmondom kerekperec, kinyílt a bicska a zsebemben. Kezdem érteni, hogy miért nem megyek olyan helyekre, ahol... Na, a történetet mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ja, és még egy élmény, ezt el akarom mesélni. Voltunk ilyen wellness fürdő, vagy ilyen gyerekbarát helyen, és képzeld el, amíg én a hajnalon játszottam, addig a családom többi tagja kikérték a jeges kávét. És így adták nekik a jeges kávét, és tippeld meg, mennyibe került. Ketten ittak jeges kávét.
3: De várjál, mennyire luxi helyen voltatok?
2: Nem, sima ilyen gyerekpark. Jó, hát luxi nyilván, mert ugye kevés olyan van, hogy játszóház és strand egyben, de ez egy játszóház strand.
3: Uh-huh, játszóház.
2: Két jeges kávé.
3: 3000.
2: 9000.
3: Ne csináld!
2: 9000, 4000 per kávé, és még egy 1000-es a felszolgálási díj, ami az a 20 centi volt, amit átemeltek a pult fölött, és még ferde szemmel néztek, hogy nem adnak jattot.
3: 9000 forintot kértek-e 2 darab jeges kávéért?
2: Hallod? A heti kajapénzünket leittuk.
3: Hát a 3000-et is úgy mondtam be, hogy jó, az még úgy. Egyébként így, hogy 9000-et?
2: 4000 per jeges kávé, pont 3990 plusz kiszállítás, hogy mi az felszolgálási díj.
3: Hát én annyira pizzát szoktam rendelni, ne is aragudj.
2: Pohárba kérték, az még 450. Néztem utána, hogy a...
3: Jég, az még, hát pláne a most a vízkorlátozás idején.
2: Van ott pizza is, és akkor gondolkoztam rajta, hogy akkor azért túlélésre játszunk, egy pizzát megeszünk. Mi a legolcsóbb? Jó, hát 3009 valami embertű, és gondolom a margarita, az jó lesz az üző, most az drága, de hát valamit megeszünk. Aztán néztem, hogy nem. A margarita pizza az ilyen 4009 volt, meg 5800 volt egy bonyolultabb kombó. A 3009-es, tudod mi volt? Pizza tészta olívaolajjal.
3: Majd mondd el adáson kívül, adásban nem mondd el, hogy hol voltatok, de hogy azért úgy érdekel, mert hogy oda nem szeretnék menni.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legnagyobb

0: Tőskorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi módszereknek, amelyek a bizalmukra, védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, a digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedül élő idősek sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja a fogyasztói csoport kiemelt védelmét. A hatóság tájékoztatása szerint a most induló vizsgálat során kiemelt figyelmet kapnak az időskorúakat érintő fogyasztói panaszok és közérdekű bejelentések. A program másik fontos pillére a megelőzés, a hatóság szakmai irányításával a kormányhivatalok országszerte fogyasztóvédelmi előadásokat tartanak idős otthonokban, nyugdíjas klubokban, művelődési házakban, könyvtárakban és más közösségi helyszíneken. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt ma jelentette be a közösségi oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, hogy a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodásra és a világ folyamatait pontosan értő elemzésekre van szüksége. A hőségriasztás időtartama alatt a Tatai Járási Hivatal valamennyi ügyfélszolgálatán, kormányablak, hatósági és gyámügyi osztály, foglalkoztatási osztály módosul az ügyfélfogadási rend. Augusztus 3-a és 7-e között az ügyfélszolgálatok a szokásos ügyfélfogadási napokon 11 óráig tartanak nyitva, közölte Tata Városa honlapján. Tervezett áramszünet várható augusztus 6-án, csütörtökön 8 és 16 óra között a Majki utcában és környékén Oroszlányban. A szolgáltatás szüneteltetésére hálózatkarbantartás miatt van szükség. A szolgáltató kéri az érintettek türelmét. Az áramszünet időpontja és az érintett területek köre a munkavégzés ütemétől függően változhat. Részleteket az oroszlány.hu oldalon olvashatnak.
1: Időjárás.
0: Ma napos idő lesz, felhő is alig lesz az égen, csapadékra nem kell számítani, 36 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk. Az UV-sugárzás rendkívül erős lesz, így fokozottan oda kell figyelni a bőrvédelemre, a hőségben pedig a megfelelő mennyiségű víz fogyasztására.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Ebben az órában már dobom a páros belépőt, sorsolok nem sokára, úgyhogy fülej, hogyha küldtél nekem SMS-t vagy Viber üzenetet. Bulvár, Csokor, benne Chris Brown, na és a legjobbjaink addig is. Ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene Tamással, Disturb, Imagine Dragons, Meredith Brooks, Felix Jan pedig G-Hart-tal.

A Disturb és persze egy CD remixében, de The Sound of Silence itt a Forráson. Koktél, 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Még van 2 óránk hátra, hiszen 3 óráig tart a program. Küldtél üzenetet? Benne a motorszóval és neveddel. Nos, ha igen, így tettél, akkor nagyon fülelj, hiszen rövidesen sorsolok pár dalt. Mindenképpen lenyomok, utána pedig jön a sorsolás, kiderül, hogy ki lesz a páros belépő a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra. Ez augusztus 7-e és 9-e között lesz az Ekeli Rózház a Ranchon. Bulváncsokor jött, jön ám benne Chris Brown, egy-két szaftos pletyit tuti, hogy mesélek az úrról. No, de addig sok dal, Lauryn mindjárt érkezik a The Gossip, Mossy Man Trips-el, T. Danny pedig pletykát nyom, a benne persze saját maga.

XS vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu Maluma, anyukat Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Napulcsó

asszony Lorin itt a forráson. A 2023-os tattoo volt a tiétek. Egyébként ő volt az Euróvíziós Fesztivál az évi nyertese. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Cocktail, az 5 órás magazinműsor, és ahogy ígértem, a sorsolás a 6. Bikers Komrok Fesztiválra, amit augusztus 7-e és 9-e között látogathattok meg. Na, ide adok nektek páros belépőt, pontosabban adok valakinek, akinek a neve rögvest kiderül. Itt a kis kalap mellettem, amit doboz, de legalább a színében fekete, ugye? Belenyúlok, kiúzom, ott az üziben, hogy motor, és Vali! Vali Bakony Szombathelyről gratulálok neked, tiéd a páros belépő, mint ahogy emlegettem már a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rózházar Ranchra. Csak súgok, hogy találkozol például a Pokolgéppel, a Depresszióval, a Róma Vérzikkel, a Moby Dickkel, no és bőgő motorokkal, valamint valószínű, hogy a szabadság szele is jól megcsap majd. Gratulálok még egyszer a többieknek, akik küldtek nekem még üzenetet, nyugi, a holnapina folyamán is fogunk játszani, úgyhogy semmi probléma, van még előttünk 4 nap, tehát 4 páros belépő. És vannak előttem nagyon jó dalok, Sean Kingston-tól és Chris Brown-tól együtt lesz Disco Lines és Teenage újdonság, Raymond Lenino meg Sophie Alice Baxter, a kereskedelmi szünet után hozom, ilyen lesz a Freedom of the Night.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tart.

Nixon és Chris Brown, meg Wiz Khalifa is. A BD itt volt a tiéd, csak slágerek közt hoztam. Koktél, kevés dumával, jó sok zenével és bulvár csókorral, hát nesztek benne Chris Brown. Kezdem a legdurvábbal. Jó emberünk nemrég személyesen jelent meg a londoni Southwark koronabíróságon, és bum, bűnösnek vallotta magát. Azta! Emlékeztek még arra a 2023-as exkluzív éjszakai klubos sztorira, ahol a vád szerint egy tekilás üveggel verte fejbe egyik producer ismerősét? Nos, a biztonsági kamerák mindent vettek, így Chris inkább megtört és elismerte a garázdaságot, hogy megúszta a súlyosabb börtönéveket. Az ítélet hirdetés októberben lesz, de a drámának itt még nincs vége. Közben egyébként a tengeren túlon Los Angelesben egy esküdszék pont most vert rá egy közel 13 millió dolláros gigabüntetést. Történt ugyanis, hogy a Tarzanában található luxus villájában a sztár 90 kilós kaukázusi juhász kutyája brutálisan megmarta a bejárónőjét. Na, és ugye ezért 13 millió dolcsi. Ez több mint 4,5 milliárd forintnak felel meg. Úgyhogy, ha ismerőse vagy Chris Brownnak, akkor maradj meg magad a kutyájával. A bulvár csokorban ő az imént persze még rappelt is. Jön Laurent Fall, itt lesz Marcus Martinus, no meg a Jimmy Winchester és Rutka Robert közös It's Your Life is a tiéd. Dan von Schulz mixben hozom. Csak slágerek!

0: estét, úgyhogy ennyi még mindenképpen előttünk van. Andit hozom már is a legfrissebbekkel, aztán Ray, mutatom milyen lesz a Where is my husband?
1: Beat. Két óra zene, ami nem

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! 2:03 múlva. Idén 4000 kisgyermek iskola kezdését segítheti a Baptista Szeretett Szolgálat. Hamarosan kezdődik a Zalaszentiváni deltavágány építése. Változik az esztergomi polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, már is hozom a részleteket. Ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz iskola kezdési támogatását a rászoruló gyerekek részére a Baptista Szeretett Szolgálat. Idén 4000 csomagot osztanának ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, hogy augusztus 1-től szeptember 6-áig várják támogatóik segítségét a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában, a Hungária körút 69-es szám alatt. Az iskola kezdés segítő adományok emellett a segélyszervezet Pákozdi logisztikai központjában is átadhatók. Szeptember 1-től a

0: beruházásában valósul meg a Zalaszentiváni deltavágány és az ahhoz kapcsolódó új vasúti megállóhely kivitelezése. A beruházás keretében egy 1500 méter hosszú villamosított összekötő vágány épül, amely jelentősen egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a vasúti közlekedést Zalában. A forgalom az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg. A rendkívüli időjárási körülményekre tekintettel Esztergom megyei jogú város polgármesteri hivatala ügyfélfogadási rendje változik. Augusztus 3-ától augusztus 7-ig 8-tól 12 óráig tart az ügyfélfogadás. A polgármesteri hivatal ügyféltere emellett ezeken a napokon 7 óra 30 és 18 óra között hűsülőhelyként is működik, ahol a betérők számára ivóvízvételi lehetőséget is biztosítanak, olvasható Esztergom honlapján. És végül sport. A magyar válogatott Kuramagomedov Murad a szabadfogásúak 79 kg-os súlycsoportjában megnyerte a törökországi İzmit-ben rendezett nemzetközi birkózóversenyt. A Magyar Szövetség honlapja szerint a Tatabánya SC sportolója az erős mezőnyben román, két török, majd az elődöntőben egy üzbég rivális legyőzésével jutott a fináléba, melyben a súlycsoport tavalyi ázsiai bajnokát, az iráni Madi Mohammad Yusefi Hadjivart verte 4-1-re. Kuramagomedov 2,5 hete eredeti súlycsoportjában 74 kg-ban nyert bronzérmet a Bokcsarnokban rendezett Poják Imre Varga János Kozma István emlékversenyen.
1: Időjárás.
0: Ma napos idő lesz, felhő is alig lesz az égen, csapadékra nem kell számítani, 36 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk. Az UV-sugárzás rendkívül erős lesz, így fokozottan oda kell figyelni a bőrvédelemre, a hőségben pedig a megfelelő mennyiségű víz fogyasztására.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Még az utolsó órában is. Sziasztok, ez az óra még tuti, hogy a miénk a koktélt hallgatod 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy, hozok majd Buenos Morgan visszatekintőt is. No meg sok jó dalt, oké. Okay. Adam Porton egyet például, jön Cosmo Orsi, Lontfi Begivel, Red Fu, na meg Ray, kezd a Where is my husband. Rádiózz velem!

Davenport és a Move, mekkora klasszik, ugye? 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagy. 5 órában kevés dumával, jó sok zenével bombázlak. Ez az óra még a miénk. Veszteségeink érlelnek bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, és fájdalmaink a boldogságra. Egy kínai közmondást hoztam neked, ez a mai napi koktélos bölcsességem. Jártál mostanában strandon? Noha igen, akkor nagy valószínűséggel találkoztál olyannal is, hogy egy-két dolgot innen-onnan valaki eltulajdonít. Na ez történt szerencsétlen Ádámmal is, először csak a gyerkőce játékával játszott valaki más. Aztán, hogy még mi történt, na ezt megtudjátok a következő fél órában, hozom ám a visszatekintőt. Super High Nikával követjük a napot, jön Pitbull és I Am Chino, no meg Emma Bunton, Shaggy pedig Laviniával.

és Nika közös Following the Sun volt a tiéd. 5 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában Kemés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással. 0620-978-9785-ös a számom. Ha van közlekedési infód, akkor dobd el nekem mindenképpen. Továbbítom, és teszi majd Roland is a folytatásban. Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabányi és az M0-as autóút között a terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban. Emiatt, aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az 1-es főúton pedig Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt vár téged útszűkület. Nálam pedig a Buenos Morgan visszatekintő vár mindjárt jön, addig Lady Gaga nagyot énekel, jön Breno Miranda is a Phil Collins dallal, Kelly Harris Regenbow Memmel, a Walk the Moon pedig egyből a kereskedelmi szünet után tétek lesz a Shut Up and Dance. Mutatom!

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk, részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Gaga és a Garden of Eden a tavalyi évből érkezett koktél 5 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg egy kis strandolással, mit szólnátok hozzá, hogyha elmennénk, és mondjuk strandolás közben azt látnánk, hogy a cuccunk között valaki botorkál, matat, valamit kivesz, elrak, stb. Noha ilyen történt veled, akkor a következő blokkot nagyon ajánlom, mert hogy hasonszőrű élményekről beszámol Ádi. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ilyen strandon voltunk, medence, stb. Nem tudom, mi van most az emberekkel. Képzeld el, 3-szor is megpróbáltak minket kirabolni egy délután során. Először az volt, hogy csak úgy strandolgatunk, benn vagyunk a medencében, és azt látjuk, hogy egy kislány játszik az én kislányomnak a játékaival. Ami nem tudom, hogy hogyan került hozzá, de úgy nem nagyon akarta visszaadni, a szülők meg teljesen letolták, hogy az nem az ő gyerekük, meg nem az ő játékuk, meg úgy igazából úgy egyedül behagyták a medencébe. Ez még hagyján. Később volt olyan, hogy a gumilabdánk megjelent egy másik medencében, nem tudjuk, hogy került oda, de a kedvencem, ezt akartam elmondani. Kérdezem hogy a feleségemet, hogy te figyelj, hol van az úszógumi? Nem tudom. Oldalra nézünk, és egy kisgyerek a mi úszógumunkat használja, és megy ki vele a medencéből. És képzeld el, a kisgyerek testvére elkezd vele vitatkozni, és már ilyen sírásig fajul a dolog, hogy melyik gyerek menjen át az úszógumival a másik medencébe. És a szülőknek nem az volt a problémájuk, hogy a gyerek elvett egy úszógumit, ami nem az övék, hanem az, hogy akkor most melyik gyerek játszhat vele, és viheti utána majd haza. Nem tudom, mi van az emberek fejében. Tehát, hogy ami a strandon van, az közös?
3: Ezt ti mentetek enyingre, hát most erre mit mondjak?
2: Na, lehet, hogy nem a temető melletti medencébe kellett volna. Tudod, kiesték a sírnak, aztán megtöltötték, nem ott kéne strandolni?
3: Hát pofátlanak ezek a szellemgyerekek, tényleg.
2: De hogy mi az, hogy érted? Ott van a szülő, és magyarázza a gyereknek, hogy nem, most a húgod is játszom vele, a húgod vigy át a másikben. Hello, a mi úszógumink. Nem az a probléma, hogy ez a miénk?
3: Nem úgy szóltak rá a kisgyerekre, hogy nem neked loptuk, a húgodnak loptuk, neked majd holnap lopunk.
2: Hát ez teljesen olyan, mint amikor a bíróságra bementünk tanúzni, és ott volt egy család, és kint az előszobában, ez így volt, ahogyan mesélem, az anyuka ült, szomorkodott, és a férj odaszólt az anyukának, hogy nem megmondtam, hogy vegyünk neki PlayStation-t, hogy ne menjen el lopni. És nem hittem el. Tehát, hogy tényleg, az a mi úszógumi. Már vártam, hogy ki fogja elszegetni a chipsünket, meg hogy kiindul el a Hondával.
3: Ugye? Petrát nem akarták ellopni?
2: Hál' Isten nem. Őre figyeltem. Őt vigyázom ilyenkor, őt vigyázom. Volt még egy nagyon furcsa család, az is élmény volt. Ilyenkor mindig figyelem a tetkókat, mert nagyon érdekes dolgok jönnek ki a kartetkókból, meg a tetkókból. És képzeld el, volt egy család, a legborzasztóbb tetoválás, és mindenkitől elnézést, aki ezt csinálja, aki rá tetoválja mondjuk a gyerekét a kezére, de nem a nevét, hanem az arcát, mert ahogyan így deformálódik a bőr egy idő után, ilyen nagyon ijesztő lesz. És volt egy csávó, egy ilyen 20-30 éves férfi, akinek egy nálánál idősebb férfi volt a karján, és így ránéztem Petrára, na biztosan arról van szó, hogy így az apukája már biztos nem él, és akkor ilyen szép emlék. Egyszer csak megjelent mellette ugyanaz a férfi, mint az apukája, aki a kezére volt tetoválva. Mondom, hát lehet, hogy egy szép napon eljutunk odáig, hogy hajnal magára tetovál. El tudod képzelni, Dávid, mondjuk mellkassán ott a fejed?
3: Én el, ő biztos nem, tehát ha őt kérdezed, akkor tudja, hogy nem.
2: De ez milyen creepy, hogy ott vagy a gyerekeden, ott van a fejed.
3: Nem tudom, nekem ez nem creepy, szerintem
2: ez oké?
3: Okay? Szerintem ez menő, hát ez a szeretetnek tényleg az abszolút megnyilvánulása.
2: Én egyet tetoválnék magamra, na jó, kettőt, a PIN kódomat, meg a Gmail jelszavamat. Tehát ez folyamatosan elfelejtem, ez valahol ott lehetne.
3: Zseniális.
1: Buenos morgen, minden hét

0: Gomez és az In the Dark a tavalyi évből érkezett. Ez zárta ezt az órát, és magát a koktélt is kérem szépen, úgyhogy meg is köszönöm megtisztelő figyelmet. 10 órától mostanáig, 5 órán keresztül kevés dumát és jó sok zenét kaptál, no meg motoros játékot. Holnap is kapod majd, úgyhogy nagyon fülelj, akkor is ezt fogod hallani, csak hát olyan igazi motorosan. Nos, a folytatásban a Vadi új műsorunk, a Beat érkezik, benne és Roland 2 órában, egészen 5 óráig lesz veletek, 5-re pedig jövök vissza, vagy majd, hogy nem, el sem megyek, de itt leszek, az tuti. A Forrás Charterben hozom nektek az európai kedvenceket, 7 órától 9-ig pedig a Light Sessionben DJ Bóli 2 óráját kapjátok meg. No, ciao ciao mindenkinek, sziasztok, a Blackpink kezd rögvest, persze, hogy a Jump mutatom ám, holnap pedig gyűszök!
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
4: Pihensz, Anna?
5: Igen, pihenek és álmodozom.
4: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
5: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gras burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
4: Már megint felújítunk?
5: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
6: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
8: Mindenki hallja.
7: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
8: www.forrasradio.hu.
9: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok! Egyenlő esélyű hozzáférést, befogadó szemléletet szeretne a filmszakmában a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület. Izraelben a bíróság felfüggesztette a krokodilok börtönhöz szállításának tervét. Tata ismét megrendezi a Válasz Sportágat elnevezésű eseményét. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület nyilatkozatban javasolja, hogy a mozgókép szakma megújításába vonják be a szakértőiket, és az egyenlő esélyű hozzáférés, valamint a befogadó szemlélet váljon a szektor működésének részévé. A magyarországi fogyatékossággal élő és neurodivergens alkotók speciális filmes közössége, valamint a hozzáférhető filmkultúra hazai szakértői nyilatkozatukban rámutatnak, a hazai mozgóképipar és a filmes szféra megújulása lehetőséget biztosít arra, hogy az egyenlő esélyű kulturális hozzáférés és az alkotói önrendelkezés hosszú távon biztos alapként épülhessen be.

0: krokodilokat érő várható káros hatásokról szóló állítások kivizsgálást igényelnek, ezért indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, illetve az ehhez kapcsolódó előkészítő intézkedéseket. Az állatvédő szervezet a döntést követően kiadott közleményében azt írta, hogy a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. Hozzátették, hogy a bírósági végzés egyelőre megakadályozza a visszafordíthatatlan beavatkozásokat, az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését. Tataváros önkormányzata a Kőkuti Sasok DS-ével együttműködve idén ősszel újra megszervezi a Választ Sportágat elnevezésű eseményét, amelyre már lehet jelentkezni. A hagyományok szerint az új tanév első pénteki napján, szeptember 4-én a Kőkuti iskolában és a Günther Arena városi sportcsarnokban várják majd az érdeklődőket, akik a tervek szerint ebben az évben is számos sportágat kipróbálhatnak. Az önkormányzat várja azon sportegyesületek jelentkezését, amelyek szívesen bemutatkoznának az eseményen, lehetőséget adva a gyerekeknek a sportág választásra. További részleteket a tata.hu oldalon találnak. És végül sport. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. pozíciót foglalja el a férfi teniszezők világranglistáján. A férfiak ranglistájának élén annyi változás történt, hogy az éllovas olasz Jannik Sinner mögött az április óta sérült spanyol Carlos Alcaraz feljött a második helyre, mivel a Roland Garroson bajnok, Wimbledonban pedig döntős, a német Alexander Zverev 360 pontot vesztett és lecsúszott a harmadik pozícióba. A nőknél vihar miatt félbeszakadt vasárnap a washingtoni döntő, így a WTA világranglista később frissül.
1: Időjárás.
0: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, és az előrejelzések szerint csapadék sem várható, 36 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Forrás Rádió vadonatúj műsora. Ez a Beat, a délután ritmusa, két óra, csak és kizárólag a legújabb, legjobb slágerekkel. Kezdésként jöjjön egy kis K-pop, ez a Blackpink és a Jump, a mikrofon mögötti és Roland.

Ez a Beat. Friss zenék, jó hangulat két órában. Forrás Rádió. Mindig veled. No nightmares when you can still see the light.

a Beat, a délután ritmusa itt a Forrás Rádióban. Hozzuk a legújabb kedvenceket, a folytatásban például egy nemzetközi kollabot, a Németországban élő dél-koreai DJ-producer Peggy Gu és a nigériai ének

Egy hatalmas kedvenc az Imagine Dragons-tól, ez volt a Bones itt a Forrás Rádióban, ez pedig még mindig a Beat, a délután ritmusa. Németországban csak úgy teremnek a jó DJ producerek. Michael Carosellával folytatjuk, ismertebb nevén ő M-Funk, jön már is a Can You Feel It?

El is repült az első óra, ez itt a Beat, a délután ritmusa a Forrás Rádió vadonatúj műsora. A legújabb kedvenceket, a legfrissebb slágereket gyűjtjük nektek csokorba, így 2 órán keresztül, és ezt tesszük majd a folytatásban, a hírek után is. Chloe Kisával indulunk, ez lesz majd a YDH.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perc múlva 4 óra. Szükség esetén azonnal indíthatók a használaton kívüli erőművek. Szombaton rendezik meg a bai bornapokat. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hullócsillagraj. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Szükség esetén azonnal indíthatók a mostanában használaton kívüli erőművek, közölte a miniszterelnök a mai napon, miután részt vett a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és annak kormányzati kezeléséről szóló egyeztetésen Forstoffer Ágnessel, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnökkel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter közölte, a régi mostanában használaton kívüli erőművek, így a litéri erőmű és a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokkjának felkészítése, ellátás

0: maximum idején, ideális körülmények között óránként akár 70-90 meteor felvillanását is lehet majd látni. A persze irák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, hiszen a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét égbolt várható. És végül sport. Ezüstérmet nyert a Varga Orsolya Rajncsák Diana páros női váltóban az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. Az EB nyitónapján a mai napon Rajncsák Diana és Varga Orsolya a 8 duót felvonultató mezőnyben a vívást a 7. helyen fejezte be, az akadálypályán viszont mindegyik ellenfélnél jobbnak bizonyult, ezzel jelentősen előrelépett. Úszásban a 3. időt érték el a magyarok, ezzel összetettben maradtak a 2. pozícióban. A lövészetekkel megszakított futásnak a fehér oroszok után 3 másodperccel vágtak neki, mögöttük pedig a svájciak, az oroszok, az olaszok és a csehek következtek az első 6-ban. Végül remek versenyzéssel 2. értek célba a svájciak mögött és az oroszok előtt. A férfi váltóban nincs magyar induló.
1: Időjárás.
0: A szikrázó napsütésben lesz részünk, és az előrejelzések szerint csapadék sem várható, 36 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a B. A délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, folytatódik a Beat, a délután ritmusa, a Forrás Rádió vadonatúj műsora, a legfrissebb slágerekkel, a legújabb kedvencekkel 2 órán keresztül. Chloe Kisával indulunk már is, ez a YDH, a mikrofonnál Ilyes Roland.

Piszkártál és a The Way után pedig jöjjön a hazai könnyűzenéből. Az életigenlés nagymestere klasszikus, hamisítatlan nyári vibe-bal érkezik már is a Mango Rise. Egy idei kedvenc tőlük, ez az

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
1: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa Festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

Mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, a Forrás Rádió vadonatúj műsora, amikor is érkezik majd M-Key, aki ugyebár már egy 53 éves DJ producer, és már nagyon-nagyon régóta van a szakmában, már több mint 30 éve pörgeti a lemezeket. Mark Kinchen, mert hogy ez egyébként a polgári neve, a tavalyi évet pedig leuralta a Dior című slágerrel, amivel több országban is lista vezető pozícióba került. Ezzel folytatjuk már is.

0: A Forrás Rádió mindig veled, hamisítatlan nyári hangulatban zárul a beat, a délután ritmusa. Innentől minden hétköznap délután 3-tól egészen 5-ig a legújabb kedvencekkel, a legfrissebb slágerekkel csempészünk egy kis jókedvet a délutánjaitokba. És akkor a folytatás, ez is rendhagyó lesz, de azt gondolom, hogy már a héten hozzászokhattok. Jön a Charter délután 5-től este 7-ig, majd pedig 7-től 9-ig a Light Session, úgyhogy én átadom a stafétát Zimmerer Tominak, előbb azonban még jöjjenek a legfrissebb hírek.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
4: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
3: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kert.
0: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
6: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makedgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
7: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk, 3 perccel szép délutánt kívánok. Rászoruló fiatalokat vár esélyteremtő programjába a Corvinus. Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is vasárnap. Idén is lehet pályázni az önkormányzat tanulmányi ösztöndíjára Tatán. Hittaler Andréát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Érettségizett rászoruló fiatalok jelentkezését várja egy tanéves esélyteremtő programjába a Budapesti Corvinus Egyetem, közölte a felsőoktatási intézmény az MTI-vel. Tájékoztatásukban azt írták, az I és Gyula program egyéves fizetett oktatást, mentorálást, lakhatást és anyagi támogatást kínál azoknak a motivált fiataloknak, akik már leérettségiztek, de családi vagy pénzügyi okok miatt eddig nem kerültek be a felsőoktatásba, vagy nem a vágyott helyre vették fel őket. A jelentkezési határidő augusztus 9-e, és nem várják el, hogy a pályán a Corvinuson készüljön tovább tanulni, tették hozzá. További információ az egyetem honlapján érhető el, illetve az I és Gyula program uni@corvinus.hu e-mail címen kérhető Megyeri Krisztinától, a program vezetőjétől. Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is vasárnap, közölte a Hungaromet ZRT ma a honlapján. A közleményben azt írták, Budapest Jánoshegyen ismét megdőlt a fővárosi napi legmagasabb minimum hőmérséklet rekordja, hivatalosan 25,8 Celsius fokkal. A korábbi legmagasabb napi minimum hőmérsékletet, 24,3 Celsius fokot a fővárosban Budapest Zugligeten mérték 2017-ben. Vasárnap lágymányosan új fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is született, itt délután 39,4 Celsius fokot mértek, tették hozzá. Erre a napra eddig 38,9 fok volt a rekord, amelyet még 1949-ben Budapest Budatétény állomáson regisztráltak. Idén is lehet pályázni az Öveges József tanulmányi ösztöndíjra Tatán. A díj olyan tatai állandó lakóhelyen rendelkező nappali tagozatos felsőoktatásban, alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét fél évében 4-esnél magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni, 5 hallgatónak a humán és 5 hallgatónak a természettudományi műszaki szakterületről. A pályázatot 2026. szeptember 10-éig lehet benyújtani, további részletek az ösztöndíjról a tata.hu oldalon olvashatók. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente Salsa Bachata Estas Esther

A tizedik éten a Tama Impala és Jenny közös Dracula. Szép délutánt kívánok mindenkinek ma már másodszor. Sziasztok, folytatom a Forrás Chartert. Itt fölévén persze, hogy az európai kedvencekkel, no és persze a visszatek rovattal is. Kelly Harris nem sokára, itt lesz a Summer. Érkezik majd DJ Bóli is a Light Session 2 órájában. Egy órával ugye hamarabb, mivel a Charter is hamarabb indult. Tehát 7 és 9 óra között kapjátok a Light Sessiont. Előtte viszont tudja, hogy itt lesz Justin Bieber. Egy szál gitárral a kezében akkorát énekelt, na mesélem a részleteket. Addig legjobbjaink, mindjárt Ariana Grande új dala, itt azonban Alex Warren. Hát persze, hogy a Fever Dream érkezik a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 7 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást!

A 8. Ariana Grande, That I Made You Love Me, így a dal, a 7. pedig Olivia Rodrigo-val találkoztál, a Drop Dead volt a tiéd, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, a hétköznapi slágerlista, köszönöm, hogy itt vagy, mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, hétfőnél nem mondtam, de ez van ugye ma, romogjunk 2014-ig, abban az évben ezen a héten Kelly Harris dala volt az első ime, tök aktuális, itt a Summer!

két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter. Most a Forrás Rádióban.

hatodika héten. Állom a 3 perc, a 54 Ultra, a Talk to You volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, rövidesen Justin Bieberrel. Itt Zala Larson kezd, a Lush Life az ötödik.

Justin Bieber és Nicki Minaj. A 2012-es Beauty and the Beat volt a tiétek. Charter, Európai Lista és Tamás. Így ez a három mindent összefoglalt. Na de apropó Justin Bieber, a New Yorki MetLife stadium gyepére az énekes nem akármilyen belépővel érkezett. Maga a legendás sorozat karakter Ted Lasso cserélte be őt a pályára egy óriási Believe táblával. No bár a koncerten olyan ikonok is felléptek, mint Madonna, és a BTS Justin teljesen ellopta a sót, és most ugye a labdarúgó VB döntő félidei sójára gondolok. Az úr a dübörgő pop slágerek után fogott egy szál akusztikus gitárt, és teljesen egyedül énekelte el az Everything Hallelujah című.

Üzsel, Ultranate és Imale Angel közöse a Moon into the Sun itt a második helyen. Hát persze még csodálom, hogy nem első, de szerintem lesz, hiszen az első helyen a foci VB aktualitása. Shakira a charterben, az európai listát hallgatod, a Name Roman a Burna Boy-jal közös Die Die!

0: Shakira és persze Burna Boy itt az első helyen. A Die Die volt a tiéd. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap is fogom, ugyancsak 5 óra és 7 óra között, akkor majd az amerikai kedvencek érkeznek. No és például Chris Evans is, aki megszólalt a visszatéréséről a Marvel univerzumba. Jaj, én már nagyon várom. No de ez csak holnap érkezik, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig szokásosan a Buenos Morgan indul. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: 2 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Idén 4000 kisgyerek iskolakezdését segítheti a Baptista Szeretetszolgálat. Hamarosan kezdődik a zalaszentiváni deltavágány építése. Változik az esztergomi polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom az esti hír összefoglalót. Ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz iskola kezdési támogatását a rászoruló gyerekek részére a Baptista Szeretetszolgálat. Idén 4000 csomagot osztanának ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, hogy augusztus 1-től szeptember 6-áig várják támogatóik segítségét a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában a Hungária körút 69-es szám alatt. Az iskola kezdés segítő adományok emellett a segélyszervezet Pákozdi logisztikai központjában is átadhatók. Szeptember 1-től a csomagokat a fenntartásukban lévő 11 iskolában is fogadják. Ezek listáját a Sulipak honlapon találják meg az adományozók. A zalaszentiváni deltavágány és az új megálló kivitelezésével elkezdődik a közvetlen vasúti kapcsolatépítése Szombathely és Zalaegerszeg között, közölte közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzése szerint a mintegy 12 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásnak köszönhetően 2028-tól közvetlen vasúti kapcsolat jön létre Szombathely és Zalaegerszeg között, megszűnik a menetirányváltás Zalaszentivánban, javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. A közlekedési és beruházási minisztérium megbízásából a Gyésev beruházásában valósul meg a zalaszentiváni deltavágány és az ahhoz kapcsolódó új vasúti megállóhely kivitelezése. A beruházás keretében egy 1500 méter hosszú villamosított összekötő vágány épül, amely jelentősen egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a vasúti közlekedést Zalában. A forgalom az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg. A rendkívüli időjárási körülményekre tekintettel Esztergom megyei jogú polgármesteri hivatala ügyfélfogadási rendje változik. Augusztus 3-ától augusztus 7-ig 8-tól 12 óráig tart az ügyfélfogadás. A polgármesteri hivatal ügyféltere emellett ezeken a napokon 7 óra 30 és 18 óra között hűsülőhelyként is működik, ahol a betérők számára ivóvízvételi lehetőséget is biztosítanak, olvasható Esztergom honlapján. És végül sport, a magyar válogatott Kuramagomedov Murad a szabadfogásúak 79 kg-os súlycsoportjában megnyerte a törökországi Izmitben rendezett nemzetközi birkózóversenyt. A Magyar Szövetség honlapja szerint a Tatabánya SC sportolója az erős mezőnyben román, két török, majd az elődöntőben egy üzbég rivális legyőzésével jutott a fináléba, melyben a súlycsoport tavalyi ázsiai bajnokát, az iráni Madi Mohammad Yusefi Hadjivárt verte 4-1. Kuramagomedov 2,5 hete eredeti súlycsoportjában 74 kg-ban nyert bronzérmet a bokcsarnokban rendezett Polyák Imre Varga János Kozma István emlékversenyen.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban is derült idő várható, csapadék nélkül 25 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap is hasonló időjárásban lesz részünk, mint ma, a szikrázó napsütésben 37 és 39 fok között ingadozik majd a hőmérséklet, csapadék nem lesz.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Jó ütemben halad az angolkerti műromok restaurálása Tatán, hőségben a motorosoknak is fokozott odafigyeléssel kell közlekedni. Augusztus 20-án ismét megrendezik a Zsigmondi Kubát Dorogon. A hírperceket Nemes Kittitől hallják, 2026. augusztus 3-án hétfőn. A nyári időszakban hőségben a motorosoknak is fokozott odafigyeléssel kell közlekedni, hogy mik a legfontosabb szabályok, arról Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője beszélt.
3: Aki a vármegyében közlekedik napi szinten, pontosan tudja, hogy melyek azok az útszakaszok, ahol motorosok nagyobb számú jelenlétére lehet számítani. Bár már a motoros szezon közepén vagyunk, azért azt még mindig el lehet mondani, hogy inkább a hétvégi időszak az, ami forgalmasabb, főleg a Szerpentinen a 11-19-es 103-as út az, ami ilyen szempontból a legmozgalmasabbnak tekinthető. Éppen ezért van az is, hogy ezekre az útszakaszokra szervezzük mi is az ellenőrzéseinket. Itt elsősorban ugye a motorosokra koncentrálunk, a műszaki állapotra, a védőfelszerelések meglétére, az ajszintre, de hogyha szabálytalan autóvezetővel találkoznak a kollégák, velük szemben is intézkednek. A motorosoknál, ami nagyon fontos, a megfelelő sebesség betartása, a kanyarodás és előzési szabályoknak a betartása. A legtöbb baleset őket érintően ezeknek a szabályoknak a megszegésével következik be. Az autósoknál pedig, ami fontos, a visszapillantó tükröknek a használata, figyeljenek arra, hogyha a motoros követi őket, hogyha belekezd a motoros az előzésükbe, illetve hogyha az autó előzi a motorost, akkor a megfelelő oldaltávolság betartása, ami nagyon fontos, illetve hogy előzésbe olyan útszakaszon ne kezdjenek bele se a motorosok, se pedig az autósok, ami beláthatatlan és ami nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy a manővert biztonsággal befejezzék.
2: Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolt rézsű gyommentesítése. A növényvédelmi tevékenység tervezett dátuma augusztus 5-től 7-ig 0 és hajnali 4 óra között. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja módosulhat, ugyanakkor törekszenek a jelzett időszak betartására. A tatai angol kertben június elején kezdődtek, és előreláthatóan november végéig tartanak azok a restaurálási munkák, melyeket a szakemberek az Eszterházi Örökség a történelem megőrzése a jövő nemzedékei számára pályázat keretében végeznek. A projektben az Eszterházi család nevéhez fűződő és az

0: Angolkert területén található műemlékek, valamint a Nepomuki Szent János híd és szobor felújítására kapott Tata lehetőséget. Az elmúlt időszakban a szakemberek a műromok restaurálásán dolgoztak, ahol elsődleges célja a történeti értékek megőrzése és az eredeti anyagok lehető legnagyobb mértékű megtartása. A munka során megtisztították a kőfelületeket, ami száraz szemcseszórással, nedves tisztítással, valamint kézi mechanikus módszerekkel történt. Megőrizték a történeti fuga habarcsokat, míg a későbbi műemlékvédelmi szempontból nem megfelelő cementes fugákat eltávolították. A műromok medrének kőszegélyén korábban cementes feltöltések voltak, amelyeket elbontottak. A hiányzó részek pótlásához a tatai kőtárból származó, az eredeti kövekkel azonos anyagú és megjelenésű köveket használtak fel, így a helyreállítás hűen követi az eredeti kialakítást. A folytatásban az állványozás lehetővé teszi a magasabb fekvő falszakaszok tisztítását és a cementes fugák eltávolítását is. Ezeket a munkálatokat korábban azért nem lehetett elvégezni, mert az alsó részeken régészeti kutatások zajlanak, melyek eredményei jelentősen befolyásolhatják a műemlék hiteles rekonstrukcióját. A régészeti kutatásokat a Kuni Domokos Múzeum munkatársai dr. Schmidt-Mayer Richard múzeumigazgató régész és Giber Mihály régész múzeológus végzi. Az elványozási munkák során egy súlyosan károsodott oszlopfő is kibontásra kerül. A restaurátori vizsgálatok alapján ezen a kőelemen rendkívül előre haladott állapotú károsodási folyamatok figyelhetőek meg, ezért az eredeti darabot a Kuni Domokos Múzeumban őrzik majd. A helyére egy hiteles rekonstrukciós elem kerül, amely biztosítja a műemlék egységes megjelenését és hosszú távú megőrzését, írja a tata.hu. Megkezdődtek Esztergomban a Galamb utca burkolat felújítási munkálatai, ezért az utcát lezárták a gépjármű forgalom elől. A felújítás várhatóan novemberig tart. A munkálatok ideje alatt az érintett ingatlanok gépjárművel nem közelíthetők meg, ezért kérik a lakókat, hogy járműveikkel a környező utcákban a közlekedési szabályok betartásával parkoljanak. A lakosság türelmét és megértését kérik. A dorogi rendőrkapitánysága a lakosság segítségét kéri egy személy azonosításához. A dorogi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopásbüntet elkövetésének gyanúja miatt. Egy ezidáig ismeretlen személy idén július 12-én hajnali 2 óra 14 és 2 óra 16 perc között a Leányvári vasútállomáson egy parkolójármű vezető oldali üvegét betörte és onnan készpénzt tulajdonított el. Az elkövetőről a felvétel készült. A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérik, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, valamint a 112-es központi segélyhívón, vagy a 34-es körzet 517 777-es telefonszámon. Részleteket a polisz.hu oldalon találnak. Várják a fúvós zene kedvelőit augusztus 5-én 18 órára a Jugendkapelle Nerzingen Fallheim és a Táti Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar közös koncertjére. A program a Kultúrház és Könyvtárban lesz, a belépés ingyenes. És végül sport, augusztus 20-án ismét megrendezik a Zsigmondi Kupát Dorogon. A tavaly nagy sikert aratott kispályás labdarúgó torna idén is a város körzeteinek csapatait hozza össze egy sportszerű, közösségépítő esemény keretében. A második Zsigmondi Kupának augusztus 20-án csütörtökön 8 óra 30 perctől a Zsigmondi lakótelepen található sportpálya ad otthont. A szervezők célja ezúttal is az, hogy a sporton keresztül erősítsék a közösséget, miközben a résztvevők és a kilátogatók egy jó hangulatú napot tölthetnek együtt. A tornára a Dorogváros körzeteinek csapatai jelentkezhetnek. A nevezési határidő augusztus 6-a, vagyis most csütörtök 20 óra. A jelentkezés online űrlapon keresztül történik. Az idei versenyen a csapatok mellett az egyéni teljesítményeket is díjazzák. Külön elismerést kap a legjobb kapus, a legjobb mezőnyjátékos, a gólkirály, valamint a legjobb szurkolótábor is, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. augusztus 3-án hétfőn. További jó rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

0: Mára ennyi volt a Light Session.
1: A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Buenos Morgen!
0: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

XS vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csík, és felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: Tesó, ez lemúr napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsó!

Uranus Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Illyés Rolanddal és Réz.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. 10-től délután 3-ig. A

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: szép nem, érzem, hogy végem.
1: Jöjjön egy hazai kedvenc! Forrás Rádió, mindig

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

Teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.